0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107.1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMS.

0: Fosonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: Partner a szigetelési megoldásokban.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: A régi idők slágerei.
5: A 70-es évek kedvencei.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Tonight, so glad to be in your wonderful city.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Hölgyeim és uraim! Jön!
4: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
1: Itt
0: az SMR-ben.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.
1: Tovább.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Tanulságos előadásokon, izgalmas műhelymunkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők a 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a Kishegyesi Kátai tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén szerdán a hivatalos megnyitót követően egy panelbeszélgetéssel várták a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. A szünidőben sem állt meg az élet a múzsiai Emmaus kollégiumban. 60 általános iskolás és 20 animátor részvételével zajlik a héten a nyári oratórium. Az esemény legfontosabb célja a hitre való nevelés és a közösségépítés. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Észak-Bácskában, míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak

0: A fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. S beköszöntött a dinnye szezon is, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon, a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat, a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgia Góli Kornélia és Bagda Zoltán, a díszlet és jelmet tervező Ondrasek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel, a rendező munkatársa Puskás Zoltán. A teljes útvonal honlapunkon is megtalálható. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, változó felhőzetre és napsütésre számíthatunk, helyenként záporok is előfordulhatnak, 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Aki velünk ébred, az ráébred.
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
2: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 107,1 MHz-en.
1: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
7: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Július 9-én is mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. Kellemes, frissítő reggelre ébredhettünk Lukrécia névnapján. És hát többnyire ilyen friss időben lesz részünk a folytatásban is. Szeles, változóan felhős, helyenként csapadékos és körülbelül 27-28 fok körüli csúcsértékkel éljük majd a mai napot. Nincs front felettünk, viszont továbbra is érvényes, hogy a görcsös fejfájás, a rosszul lét, az ingerlékenység jellemzi majd a mai napot. Főleg akkor, amikor a szelesebb órákba lépünk. És az arra érzékenyeknél ez fel is erősödik. A lényeg az, hogy most már este is lehet nyitott ablaknál aludni, és nem kell a klímát használni, hanem fel tudjuk frissíteni a házat természetes szellőztetéssel is. Élvezzék ezeket a frissítő pillanatokat, tegyenek nagy sétákat, útközben például a kedvenc napilapjukat is megvásárolhatják a lapárusnál. De mindenféleképp tartsanak velünk, mert ma is fontos témákkal várom a hallgatókat. Így ugye már készülünk a nyárhangoló fesztiválra, és a Rohonci Mentor programról lesz szó. Azután a jégkárokról is szólunk, tejtermeléssel foglalkozunk, házunk tájáról, kulturális filmek, reklámozása lesz majd mondjuk így, tehát egy picit bepromózzuk kollégáink versenyfilmjeit. Ma a Házlelke című film alkotói jönnek majd a stúdióba, és beszélgetünk egy picit a filmről és arról, hogy hogyan tudunk rájuk szavazni. És még visszatérünk a nyárhangolóra, ma este Vajdasági vagyok kiállítás megnyitó lesz, fotókiállítás megnyitó lesz. Bezzeg Gyula, vajdasági származású, Magyarországon élő fotóművész képei, és akkor erről is szólunk majd. A héten zajlik Zomborban a vízgő mozgótábor, hogy mi is ez. Utána járunk, és a mai beszéljünk rólában. Monsignor Mellár József törökbecsei plébánossal hallhatnak majd egy beszélgetést. Érdemes velünk tartani, ránk hangolódni minden pillanatban, mert akkor biztosan nem maradnak le semmiről, főleg a jó zenékről. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Nagy Viktor adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: És ahogy tőlem megszokhatták, ilyenkor az áramszolgáltató híreivel érkezem. Ma a karbantartási munkálatok miatt szünetel majd az áramszolgáltatás Szabadka, Kishomok és Kispiac egyes utcáiban. Hát nézzük is. Szabadkán Akszentie Márodics, Belgrádi, Vojislav Ilics, Verusics utca 840-től 845-től 1045-ig, a Vukmándusics, a Zombori út felől a Pálma utcáig, Stip utca, Priboj, Gyevgyelija, Szegedi út, Duna, Jubeserczer és Bokej utcában 9-től 12-ig, Mátia Gubec, Béla Gábrics, Luka Szucsics, azután Hugo Badalics, Blaszko Rájics, és a Nagybani piacnál 11 és 12.30 között nem lesz áram. Kishomokon, a Köztársaság utcában, a Szlatina utcában, Dózsa György és Köztársaság utca 8.30 és 9.15 között marad áram nélkül, míg a Petőfi Sándor, a Dózsa György és áram nélkül marad 9.30-tól 10.15-ig. Kispiacon, a Kincstár utcában, a Sógor utcában, valamint a Horgosi úton nem lesz áram 10.30-tól 11.15-ig, azután szintén Kispiacon, a Felszabadulás utcában, az Arany János és a Kis Ferenc számíthat áramszünetre 11.30-tól 12.15-ig, és szintén Kispiacon, a Csantavéri úton nem lesz áram 12.30 és 13 óra 15 perc között. A részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com. Come on.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 9-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 54 para, 1 svájci frank 127 dinár 20 para, 1 angol font 137 dinár 58 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 67 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061 152 37 46-os telefonszámon. 061 152 37 46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Rádiód. Információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: És a magyar szó, mert hogy már is itt van a kezembe, és bele is lapozok. Külhoni magyar érdekképviselet új kihívásairól olvashatunk már a címlapon. Hivatalosan is elkezdődött a 23. Vajdasági Szabad Egyetem Kishegyesen. Pénz megvonása láthatáron nagy kérdés. Az Európai Parlament képviselői tegnap elfogadták a Szerbiáról szóló határozatot. Uniós feltételekhez, uniós támogatások és fellendíteni a helyi gazdaságot, összekötni Gombost az épülő Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úttal. Természetesen a lapon belül részletesen. Magyarország növeli a védelmi kiadásokat, közeleg a kétoldalú találkozó időpontja az ukrán elnökkel, Magyar Péterrel olvashatunk. Akkor uniós bíróság előtt az árrés korlátozások miatt felszólító levél a homok és kavicsbányák ügyében. Átérzik a támogatás fontosságát, Székelykeve is csatlakozott az idei búzaadománygyűjtéshez, és a Tanya Színház idei útvonalát is megtaláljuk a magyar szóban. És akkor nem csökkent az adó visszatérítés mértéke, a kisebb összegek oka a jövedéki adó időszakos csökkentése, a gazdák kérelmeit folyamatosan kezelik. Hagyjuk pihenni a gyerekeket, a nyári szünet nem az állandó teljesítmény kényszerről, hanem a feltöltődésről kell, vagy inkább kellene, hogy szóljon. És 30 év, 4 elnök, kerekasztal beszélgetés a WIFO jubileuma kapcsán a Vajdasági Szabad Egyetemen. Szabadka elveszett öröksége, avagy a fekete fürdő tündöklése és bukása. Uborka szezon, lovas nyár Kishegyesen, és már messziről sárgállik bizony a Kajszibarack Topolya községben is. És akkor itt vannak még a sporthírek, és dübörgő erőgépekről is látunk, találunk képes beszámolót, és az is kiderül, hogy nem csak a kánikulában fáradunk el, hogy hogy rombolja a hőség a koncentrációt az irodában, talán megtudjuk a vonalkód oldalon. És akkor nézzük a mellékletet is, mert csütörtökön tarka világ. És akkor bele is lapozunk. Gyerekkori álomból valóság, avagy Turucz Réka lovasedző gondolatai a lovak különleges világáról. Az áfonya igazi csodabogyó, amely védi szervezetünket, igaz, elég borsos áron. Hogyan ússzuk meg szárazon a nyári fülfájást? Akkor randi tippek, nyaralás gyerekkel. Miért ragaszkodtak a pápák a cölibátushoz? Nem csak a tisztaság és erkölcség volt az oka. Érdemes elolvasni. Nyaralás előtti rendrakás, pár dolog, amit mindenképpen rendbe kell tenni, és hát hogyan óvhatjuk meg a kijárós cicánkat a nyári kánikulában. Isteni áfonyás receptek, horoszkóp, nem csak heti előrejelzés, hanem a csillagjegyek kalandzónája. Hogyan lépjünk ki az idén nyáron a komfortból? Mire figyeljünk klímavásárláskor? Miért sárgul be a festett szőke haj, és hogyan lehet megmenteni? És akkor keresztrejtvény is, és még sok-sok érdekessége, itt az RTV részletes is. És akkor a filmeknél új filmmel bővül a sereg univerzum, erről is olvashatunk. Érdemes tehát addig, amíg ilyen kellemes, friss a levegő, egy kis rekreációs sétát tenni, és megvásárolni kedvenc napilapunkat.

A Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója csütörtökön július 9-én. 85 esztendős korában meghalt Edit Kerenovic, belgrádi lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajai Üti temető halottas házából. 80 éves korában elhunyt Dusan Bartalos, Szabadka, Keres utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Sándori temető halottas házából. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Tanulságos előadásokon, izgalmas műhelymunkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők a 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a Kishegyesi Kátai tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén szerdán a hivatalos megnyitót követően egy panelbeszélgetéssel várták a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. A szünidőben sem állt meg az élet a Múzsei Emmaus kollégiumban. 60 általános iskolás és 20 animátor részvételével zajlik a héten a nyári oratórium. Az esemény legfontosabb célja a hitre való nevelés és a közösségépítés. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Észak-Bácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. S beköszöntött a dinnye szezon is, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon, a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 20

0: 5 vajdasági településre viszik el előadásukat, a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgia Góli Kornélia és Bagda Zoltán, a díszlet és jelmet tervező Ondrasek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel, a rendező munkatársa Puskás Zoltán. A teljes útvonal honlapunkon is megtalálható. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, változó felhőzetre és napsütésre számíthatunk, helyenként záporok is előfordulhatnak, 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: A régió és a világ legfrissebb információi.
3: Itt az SMR-ben.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
7: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És a Mozaik újabb órájába léptünk, és egy, hát gyakorlatilag ma induló, nulladik nappal induló programra invitáljuk a hallgatókat, azon belül is egy mentor programot mutatunk be. A fesztiválok ma már nem csak a szórakozásról szólnak, hanem egyre inkább a közösségről, a helyi értékek bemutatásáról és a fejlődés lehetőségeiről is. Nos, a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál kiállítói között idén először a Rohonczi Gedeon Mentor Program sikeres vajdasági képviselői is ott lesznek. A Prosperitáti Alapítvány és a CED Közép-Európai Nonprofit Kft. Által megvalósított egyéves program személyre szabott szakmai mentorálással segíti a vajdasági élelmiszeripari vállalkozások fejlődését és piacra jutását. A részletekről Nagy Zitát, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjét kérdezem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: A Rohonczi Gedeon Mentor Program különleges szerepet kap ugye az idei nyárhangoló fesztiválon. Először találkozhatunk a programmal és a mentoráltakkal. Miért tartották fontosnak, hogy a mentorált vállalkozások is bemutatkozzanak a közönségnek ezen a fesztiválon?
3: Mindenképpen fontosnak tartottuk, hiszen tavalyi év végén a magyar kormány támogatásával a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. És a Prosperitáti Alapítvány összefogásával a vajdasági Rohonczi Gedeon Mentor programot hoztuk létre. Ezzel fontosnak tartjuk azt, hogy a gasztronómiában, az élelmiszeriparban jártas vállalkozók, akik ugye beneveztek magára a Rohonczi programra, fejlődni tudjanak, és mindenképpen meg tudjanak mutatkozni. Ennek már több állomása volt. Kezdtük fél év után, májusban a mezőgazdasági kiállításon Újvidéken, ahol a mentoráltjaink a mentorok segítségével bemutatkozhattak. Majd ezt követte az Óbecsei Gastrofest, ahol már bemutatkozás és árusítása is volt a termékeknek, míg most a nyárhangoló fesztiválon első alkalommal kerül sor árusításra, ami a Rohonczi termékeket illeti. Itt ugye a 9 mentorátból 8-an már eljutottak arra a szintre, hogy tudják árusítani a termékeiket szabadon. Így mindenképpen még a 9. terméknél kóstoltatás lesz. Teszünk lehetővé.
2: 9 mentorátról beszélünk, de mekkora volt az érdeklődés a program iránt, illetve ez ilyen behatárolt volt, hogy hány mentoráltat tudnak fogadni, illetve hányal tudnak foglalkozni?
3: Nem határoltuk be, próbáltuk nyitva tartani az utolsó pillanatig ezt a lehetőséget, hiszen nem tudtuk felmérni reálisan, hogy Vajdaságban erre mekkora kereslet van. A támogatásnak köszönhetően ugye létre tudtuk hozni a programot, tudtuk, hogy 12 mentor az, aki a szaktudásával hozzá tud járulni a programhoz, de a mentoráltakat illetően próbáltuk nyitva hagyni az utolsó pillanatig a kérdést, 26 vállalkozó jelentkezett. Természetesen itt szükség volt arra, hogy már kiforrott termékekről beszéljünk, ne ideákról, ne ötletekről, és ne félkész termékekről igazából. Ez a 9 mentorált volt az, akiket a mentorok úgy érezték, hogy azon a ponton tartanak a termékük fejlesztésével, ahol már a mentorok hozzá tudnak járulni, és tudják velük együtt fejleszteni, prémium terméké alakítani ezt a termékpalettát.
2: Konkrétan kik lesznek azok, akikkel találkozhatnak az érdeklődők, tehát mi minden kerül bemutatásra?
3: Tehát akkor így kezdeném, hogy lesz egy grillterasz. Grillterasznak nevezzük az Ilona Falvi Angus csevapot, nevezhetjük az óbecsei sajtos grillkolbászt a Rooster jó voltából, valamint a sógor hentes termékeit, itt a tarját, ami bekerül a kínálatba. Mindehhez társul a csikós biokertészetnek a kovászolt uborkája és lilahagymája, valamint az árpás prémium paprikával, bezzáni paprikával főzött halászléhez ravioli óbecsei tésztát fognak tálalni a mentoráltjaink. Emellett mindenképpen velünk lesz a Real Csokinak a fagyia, a 100%-os almalé az óbecsei farkaskertészetből, és a brinza borászat új terméke, a brinza brandy, amit, mint említettem, kóstoltatni fogunk.
2: Tehát akkor gyakorlatilag itt már olyan termékek is, olyan mentoráltak is vannak, akik egyébként már más területen is bemutatkoztak és elismertek.
3: Így igaz, így igaz. Itt már vannak olyan termékek, amik már előtte is piacon voltak, csak szintet szeretnének lépni, tehát erre is ad lehetőséget a mentorprogram, hiszen mentoraink nem csak a gasztronómiában érdekelt szakemberekből áll, vannak köztük közgazdászok, pénzügyi szakemberek, marketingesek, brandfejlesztők, kócsok, tehát minden szempontból fontos az, hogy a mentoráltak támogatást kapjanak. Úgy a vállalkozás fejlesztés, mint a termékfejlesztés, de alapjaiba véve magát az egyént, a vállalkozót is segíti.
2: Egyébként milyen céllal indult el a Rohonczi Gedeon Mentor program itt Vajdaságban?
3: Mindenképpen a szülőföldön maradás volt a legfontosabb és legelső cél, ezt követte a gasztronómia és az élelmiszeripar fejlesztése, tehát Vajdaságban az élelmiszeriparnak természetesen hagyománya van, ismerjük az ízeket, de nagyon fontos, hogy ezt azok is megismerjék, akik hozzánk megérkeznek, minőséges éttermi kiszolgálást és terméket tudjanak kapni, tehát mindenféleképpen e köré indult a célkitűzés a mentorprogramunknak.
2: És milyen tapasztalatok vannak eddig a mentoráltak fejlődésével kapcsolatban? Miben sikerült előre lépniük? Tehát így, ahogy hallottuk az elején, hogy még csak félkész termék, most pedig már lehet árulni.
3: Igen, több esetben volt erről is szó, voltak már hagyományosan ismert termékek is, ahol viszont a termék palettát sikerült bővíteni, tehát ugye a mindenféle igényeknek manapság változnak az igények, az ilyen, körülbelül 5 féle mentességet tudunk felsorolni az élelmiszeriparban, amire az utóbbi időben nagyon nagy igény van. Tehát fontos az, hogy a vállalkozóink is haladjanak a trenddel. Itt ugye a gasztronómiában érdekelt szakembereink, a mentorok segítették őket azokban az iránymutatásokban, hogy mi is az, amerre el kellene indulni. Mezőgazdasági szakemberünk segített nekik abban, hogy hogyan tudnak ebbe elindulni. Tehát Vajdaságban a mezőgazdasági egyetemen és különböző intézményeken keresztül a szükséges tesztek és a vizsgák elvégzését követően a termék hogy tud alakulni, hogy milyen brandváltozást tudnak bevezetni, tehát akár egy logó, akár egy termék felismerő jele, úgymond, ami szintén viszi őket előre, és valahol ebbe a vállalkozó sokszor elkedvetlenedik, elerőtlenedik, hiszen rengeteg munkát igényel ez részükről. Ilyenkor fontos az, hogy egy coach is velük van, aki úgymond a lelkiekben is tudja segíteni, átlendíteni őket ezeken a nehézségeken. Fontos a marketing, hogy amikor mindezzel megvagyunk, a terméket továbbra is nagyon jól és biztosan el kell adni, hogy a számok visszaigazolják a lépéseket.
2: És nem csak a munka, a verejték és a pénz van benne, hanem akkor már sikerélmény is visszajön. Mikor engedik el a mentoráltak kezét? Hiszen ugye ez most első alkalommal van. Meddig tudják biztosítani a támogatást, a tudást a szakemberek?
3: A Rohonczi Gedeon Mentor program 1 éves program Vajdaságban, de nagyon reméljük azt, hogy ennek akár folytatása tud lenni, akár a mentor és mentoráltak barátsága, ami már kialakult, úgymond tovább tudja vinni ezt az együttműködést.
2: Tehát, hogyha valahol meg is akadnak útközben 1 év múlva, akkor bármikor felkereshetik a programot, és kérhetnek segítséget akár a mentoráltjuktól, vagy egy másik szakembertől önök
3: által. Igen, mindenféleképpen a mentor-mentorált párosok, ezek nagy valószínűséggel hosszú távra kötött barátságok lesznek.
2: Ugye a helyi termékek és családi vállalkozások erősítése a szülőföldön való boldogulást is segíti, ahogy említette. Mennyire fontos ez a Prosperitáti Alapítvány számára?
3: A Prosperitáti Alapítvány programjába teljes mértékben beleillik, hiszen a szülőföldön tartás, így ahogy elmondta, tehát ez a legfontosabb cél, a prioritás, ez ezen a programon keresztül is megmutatkozik, és nagyon fontosnak véljük azt, hogy aki itt van Vajdaságban, itt vállalkozik, mint egy példával járjon elő a többieknek is, hiszen bátorításra van szüksége minden kezdő vállalkozásnak, bármelyik szektorban, így a gasztronómiában is.
2: És mindig találhatunk minden területen segítő kezet, hogy valaki segítsen, hogyha megakadunk. Milyen szerepe van a közösségi eseményeknek a az itt lévő nyárhangoló fesztiválnak, vagy fesztiváloknak abban, hogy a termelők közvetlen kapcsolatba kerüljenek a vásárlókkal, és bemutatkozhassanak?
3: Minden fesztivál, minden megnyilvánulási lehetőség nagyon fontos a termelők és a vállalkozók szempontjából, én úgy gondolom. Igyekszünk is megragadni minden alkalmat, ahol tematikusan valamelyik vállalkozói ágazatot, vagy akár kézműves termékcsoportot be tudunk vinni egy-egy programba. Nagyon fontos az, hogy a vajdaságiak ismerjék, tudják, válasszanak, megszeressék és vásárolják a saját termékeinket. Tehát amit meg lehet találni a vajdasági termékpalettán, a polcokon, azért nem kell külföldre menni, azt nem kell máshonnan behozni. Próbáljuk a hazait előtérbe helyezni, próbáljuk a saját vállalkozóinkat, saját termelőinket előnybe részesíteni, amikor vásárlásra kerül sor.
2: Most a nyárhangoló fesztiválon találkozhatunk a Rohonczi Gedeon mentor programmal. Megvan-e már a következő állomás, ahol be tudnak mutatkozni a mentoráltak?
3: Igen, nagy valószínűsége most egy kis nyári szünet következik, viszont ezt követően ősszel tovább folytatódik a Rohonczi, jelentkezni fogunk az új hírekkel.
2: Sikeres munkát kívánok!
3: Köszönjük szépen!

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a régi
2: belemet.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: És a mozaik folytatásában újabb téma. A június közepén Szabadka területén végig söprő heves jégeső jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A vihar gyümölcsösöket, szántóföldi növényeket és zöldségültetvényeket sem kímélte. Az önkormányzat időközben elvégezte a károk felmérését, így már pontosabb kép rajzolódik ki arról, mekkora veszteség érte a termelőket. Mai stúdió vendégünk Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere, akivel a felmérés és eredményeiről, a tanulságokról és a jövőbeni felkészülés lehetőségeiről beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban.
4: Jó napot kívánok!
3: Alpolgármester asszony, lezárult ugye a júniusi jégkárok felmérése, hát mit mutatnak az adatok, mekkora területet és hány termelőt, nagyjából hány termelőt ért a káresemény?
4: Ugye június 14-én délután délutáni 5 körül alakult ki, illetve jött át Szerbiába ez a szupercella nevezési természeti jelenség, mely 43 kilométeres sávban tett tönkre mezőgazdasági területeket, nem csak Szabadka város területén, hanem Topolyán is érintettek a mezőgazdasági termelők. Igaz, hogy reagáltak a rakétakilövő állomások, viszont valószínűleg a megelőzés az már Magyarországon meg kellett volna, hogy történjen, hogyha jégvédelmi rakétavédelemről beszélünk, viszont itt az EU-s szabályozások is egy kicsit gátolnak minket, illetve ellehetetlenítenek, mert hogy arra külön szabályozások vonatkoznak, hogy milyen esetekben és milyen módon lehet ezeket a jégvédelmi rakétákat kilőni a határmenti övezetben, úgyhogy sajnos ez is ellenünk szól egy olyan város példáján, ami ugye a határ mellett van, illetve az EU-val határos, de ettől függetlenül itt Szabadkán már a Bajsai Központ által automatikusan vezényelt 19 rakéta kilövő állomásból azok, amelyek az érintett területen vannak elhelyezve, reagáltak, de ez már késő volt ahhoz, tehát hatalmas szélről beszélhetünk, tehát ilyen 130 km/órás kitörő szélről beszélhetünk, illetve jégesőről, és több helyen hatalmas károkról számoltak be a mezőgazdasági termelők. Itt a városnak az volt a szerepe, hogy a mezőőrszolgálatnak köszönhető, illetve a mezőőrszolgálat terepi munkásainak segítségével a terepen felmérjék, hogy mi a helyzet. Ugye a mezőgazdasági termelők őket tudták kontaktálni. Az a jó, hogy ugye állandó a mezőőrszolgálat, ez nem csak ilyen esetekben van alkalmazva, hanem folyamatosan fordulhatnak hozzájuk a mezőgazdászok, akármilyen panaszuk van, akkor kimennek a mezőrök a terepre, tehát Szabadka város területe föl van osztva régiókra, és a régiónként vannak megbízott mezőrök, ez különben a Palics-Ludas közvállalaton keresztül van megszervezve, de városi költségvetésből, és így már tudták a mezőgazdászok, hogy kit kell kontaktálni, kit kell hívni, úgyhogy a mezőrök körbejárták ezt a területet, utána az állami intézetnek, a hidrometeorológiai intézetnek a munkatársa is körbejárta a terepet az önkormányzat mezőgazdaság és környezetvédelmi titkárságának munkatársaival, és ezek után a városnak volt egy olyan feladata, hogy készítsen egy jelentést az állami hidrometeorológiai állomás felé, mivel hogy a mérvadó jelentést majd ez az intézet fogja kiadni. El kell mondanom, hogy ez csupán egy kétoldalas kérdőív, melyben száraz adatokat kértek a várostól, hogy hány hektár, mely helyi közösségeket érinti. Tehát azt a felmérés, a mi felmérésünk alapján 7800 hektárról beszélünk, és hogyha az érintett helyi közösségeket nézzük, akkor ez főleg Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény, de ugye részben az ezeket érintő vagy szomszédos települések, illetve helyi közösségekről is érkeztek kárbejelentések, de ezek azok, melyek a legjobban érintettek, és itt 50-100%-os károkról beszélünk. Az a legnagyobb gond az én megítélésemben, hogy egy olyan kultúrákat érintett legjobban ez az elemi csapás, melyeknek az aratása az most lett volna. Igen. Aktuális, tehát ezek az őszi vetésű gabonafélék, úgyhogy pont az aratás előtt vannak olyan gazdák, akik 100%-osan károsultak, és hát hiába, ősz óta ugye hiába dolgoztak ezeken a területeken.
3: És hát nem csak ez a növénykultúra sérült, hanem gyümölcsösökben is nagy kárt tett, hiszen olvashatóak a hírekben, hogy vannak olyan települések, ahol nagyon szépen sárgálik a sárga barack, viszont vannak olyan települések, ahol pont ez a jégkár tönkretette ezt a termést. A felmérés eredményeit egyébként továbbítják az állam irányába, tehát mi a további lépés?
4: A további lépés, illetve mi ezt már június 22-én ezt a rövid formanyomtatványt, ezt kitöltöttük. Azért hangsúlyozom, hogy rövid, mert hogy nyilván itt több mindent is kellene taglalni, de ez egy hivatalosan megszabott eljárás, és egy hivatalos formanyomtatvány, melyet az Állami Hidrometeorológiai Intézet használ. Mi ezt már június 22-én begyűjtve az adatokat, ezt továbbítottuk az intézetnek Belgrádba, és az ő számukra viszont 45 nap áll rendelkezésükre, hogy a végleges jelentésüket megírják, és azt nyújtsák át a kormánynak, illetve az illetékes hatóságoknak, minek után majd a kormány fog dönteni arról az állami intézet jelentése alapján, hogy történt-e akkora elemi csapás, illetve akkora méretű károkat okozott-e ez az elemi csapás, hogy a város, az önkormányzat jogosult-e kártérítésre. Én tartok tőle, az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dináros a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, tehát ez inkább útközben a kollégák, ahogy a mezőrszolgálattal körbejárták a területeket, a hektárokat megnézték, a növényi kultúrákat, tehát egy 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot. Úgyhogy tartok tőle, hogy nem leszünk abban a helyzetben, hogy tudjunk fordulni a kormányhoz, mert ebben az esetben ugye a közbeszerzési minisztérium tudna segíteni és megítélni céleszközöket, hogy tudjunk a gazdáknak fizetni.
3: Tehát de... akkor ezek szerint a gazdák kártérítés nélkül maradhatnak?
4: Így van, ebben az esetben kártérítés nélkül maradhatnak, tehát az önkormányzatnak ekkora céleszközei nincsenek, és azt viszont maguk a gazdák is elmondták június 19-én, mikor leültünk az érdekképviselői szervezetekkel tárgyalni, akkor elmondták, hogy a több év szárazság után, illetve a kiesett hozamok után hoztak többen egy olyan döntést, aminek most látják a kárát, hogy nem kötöttek biztosítást a mezőgazdasági területekre, tehát ők egyénileg többen sem jártak el annak érdekében, hogyha történik ilyen, akkor hogy tudjanak lépni lépni a biztosító felé, és így tudjanak esetleg pénzforráshoz jutni, de az is elképzelhető, hogy az önkormányzat is abban a helyzetben kerül, hogy mivel, és ezt most nem is tudom, hogy lehet-e azt mondani, hogy sajnos vagy szerencsére, de mivel abban a helyzetben vagyunk, hogy nem akkora értékben történtek károk az elemi csapás miatt, hogy jogosultak legyünk, így nem fogunk tudni igényelni állami támogatást a termelőknek.
3: Tehát akkor gyakorlatilag, hogyha az önkormányzatnak nincs erre előirányzott pénzeszköze, akkor a gazda úgy tudja megelőzni az ilyen természeti csapások által okozott károkat, hogy ő biztosítást köt.
4: Így van. Tehát vannak egyéni biztosítások, meg korábbi években voltak pályázatok a város részéről is. Ez az idei évben nem került kiírásra, mivel nem volt előirányozva rá összeg, viszont úgy érzem, hogy a jövőben ez a minimum, amit az önkormányzatnak be kell rakni a költségvetésbe, hogy legyen egy ilyen támogatott biztosítási program, hogy a mezőgazdászokat ezzel is ösztönözze, hogy biztosítsák a földterületeiket, mert hogy ez a két intézkedés, amit talán legjobban javasolnak a szakemberek, az a jégvédelmi háló, hát ez nem minden kultúránál pontosan lehet alkalmazni, de a biztosítás viszont a másik, hogyha ilyen esetek történnek, tehát a jégvédelmi rakéták sem 100%-osak, mint ahogy azt láttuk.
3: Hát főleg akkor, hogyha már Magyarország irányából nem kapjuk meg az előintézkedéseket.
4: Így van, tehát és hiába automatizált, hiába korszerűsített, hiába látunk elő minden évben pénzeszközöket új rakéták vásárlására, az eddigi években nem is volt annyi bevetés, mint most ez az egy eset alkalmával, megtörténhetnek ilyen elemi csapások, úgyhogy alapvetően arra szeretném kérni a mezőgazdászokat, de hát ők sokkal jobban tudják nyilván, mint én, hogy jégvédelmi hálót, ahol lehet alkalmazzanak, másrésztről pedig meg fogjuk találni a módját annak, hogy a jövő évi költségvetésben újra visszakerüljön az az intézkedés, hogy tudjanak biztosításra pályázni a gazdák.
3: Tehát akkor ezek már a további tervekben vannak benne az elkövetkező időszakban, hogy a költségvetést illetően ugye ez is belekerüljön, és hát valószínű, hogy akkor különítenek majd el külön eszközöket is az ilyen megoldásokra.
4: Így van, preventív megoldásokra, tehát a költségvetés, ugye ami január 1-től december 31-ig tudunk tervezni, és nem tudunk átvinni eszközöket a jövő évre, így a költségvetésben előlátni nagyobb összegeket a mondjuk úgy, ne adj Isten dramaturgiára, olyat nem tudunk tenni, mivel hogy ugye korlátozott a költségvetés is, és számos intézkedése, számos operatív és nem csak operatív költségre kell egy város életében előlátni összegeket, tehát ez a majd, ha megtörténik, akkor lesz rá szükség, így nem tudunk, tehát ez túl nagy luxus lenne így tervezni, tehát vannak persze olyan rezervált eszközök, melyek a polgármester jóváhagyásával esetleg történhetnek, kerülhetnek kifizetésre, de meg sem közelítik ezek az összegek a 300 millió dinárt, ami most egy ilyen becsült értéke.
3: És ez lehet több, illetve kevesebb.
4: Így van. De úgy érzem, hogy a megelőző intézkedéseket azt mindenféleképpen be kell terveznünk, de ez mellett viszont nagyon megvan nehezítve az önkormányzatnak a munkája, mert hogy minden borzasztóan le van szabályozva, minden iszonyat bürokráciához van kötve, tehát ez is, hogy egyik pillanatról a másikra, ugye 7800 hektár területen 50-től 100%-ig megsemmisült a többféle növényi kultúra, és mi pedig olyan törvényes határidőkről beszélünk, hogy a bizottságnak 7 nap, 14 nap, illetve az állam államintézetnek pedig 45 nap áll rendelkezésére, hogy egyáltalán a jelentést megfogalmazza az állam felé, és akkor hol van még az esetleges intézkedés. Tehát így a bürokrácia hálójában nem is tudunk hathatósan fellépni, uh-huh. vagy segítséget nyújtani a gazdáknak, úgyhogy sokkal nagyobb érték az, hogyha mi preventív tudunk segíteni a gazdáknak, és ha ilyen történik, mint ami történt ugye június 14-én, akkor nincsenek ennyire magukra hagyva, mint ahogy most ez az idén történt.
3: Tervben van-e újabb jégelhárító rakéták, illetve állomások telepítése?
4: Nem indokolt a megnövelésüknek a száma, tehát ez a 12.
3: Tehát el vagyunk 19, látva.
4: El vagyunk látva, igen. Ez a 19 rakétállomás, mely a város területén van, de mondom, hogy Bajsa ugye a központ, és 19 kilövőállomás van Szabadkán, melyek automatizáltak, tehát most már nincs a humán faktor, hogy valaki 24 órában őrködik, amikor azt az időszak meg kívánja, ezek automatizált állomások, és mikor jelet kapnak a bajsai központtól, akkor aktivizálódnak. Tehát területileg lefödik a város területét, illetve azokat a mezőgazdasági területeket, ahol erre igény jelentkezhet. Viszont úgy érzem, hogy itt több intézkedés meghatározása és egy több frontos fellépés szükséges, és meg kell találnunk a módját annak is, hogy jobb legyen a kommunikáció mezőgazdasági termelőkkel, mert hogy ez is volt az egyik oka, hogy az idén mondjuk több intézkedés kikerült a mezőgazdaságra fordított eszközökből, hogy a korábbi években volt olyan pályázat, ahol nem kerültek pénzeszközök lehívásra. Tehát, hogyha már megítélt az önkormányzat egy bizonyos összeget, melyet arra a célra szeretne felhasználni, hogy segítse a mezőgazdasági termelőket. Ugye ez is egy hosszas bürokráciával jár, miután megvan a költségvetés, akkor nekünk ki kell dolgoznunk egy mezőgazdasági éves programot, melyet a mezőgazdasági minisztérium jóvá kell, hogy hagyjon.
3: Igen, bonyolult.
4: Miután jóvá hagyja a mezőgazdasági minisztérium, azt újra a városi képviselőtestület meg kell, hogy szavazza, és csak és itt van olyan eset, hogy elmúlik fél év. És csak abban az esetben tudjuk kiírni a pályázatokat, és mint mondtam, a költségvetés december 31-ével bezárja a kapuit, lezár a kassa. Tehát olyan lépéseket kell a jövőben okosan, ravaszul megfogalmaznunk együtt a mezőgazdasági termelőkkel, és azt utána nagyon jól kikommunikálni, hogy őnekik legyen időben információjuk, hogy tudjanak lépni, mert hogyha nekünk a céleszközeink nincsenek lehívva, és nem realizáljuk azokat a pénzeszközöket, akkor sem a polgárok felé, sem a pénzügyminisztérium felé nem tudjuk megindokolni, hogy azt a következő évben miért tervezzük be újra, hogyha az előző évben nem valósítottuk meg.
3: Én sikeres munkát kívánok a folytatásban is, és remélem, hogy megoldódnak ezek a problémák, és valahol úgy hátul még inkább remélem, hogy az a kártérítés az mégis meg lesz.
4: Reménykedem benne, ugye hát most igaz, hogy Szabadka nevében tudok csak beszélni, de hát ugye a topolyai termelők is érintettek, és épp tegnap volt alkalmam beszélni Tóbiás József képviselő úrral, aki ugye a mezőgazdasági bizottságban is működik az Európai Parlamentben, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a károsult gazdáknak a szavát, hangját hallattassa ott Belgrádban, úgyhogy remélem, hogyha nem is 100%-ban, ha bármit elér, az már nagy dolog lesz, úgyhogy tenni fog a gazdák érdekében.
3: Köszönöm, hogy befáradt hozzánk.
4: Én köszönöm.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
3: Közösség.
1: Művelődés.
3: Oktatás.
1: Gazdaság.
3: Tudomány.
1: Sport.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
0: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés. Az EU kitartóan próbálja kényszeríteni Belgrádot Koszovó elismerésére, nyilatkozta Alekszandar Bocsán Harcsenko a Balkán diplomata portálnak. Oroszország szerbiai nagykövete szerint Brüsszel ezzel teljesen figyelmen kívül hagyja a szerb vezetés és a lakosság egyértelmű álláspontját. A szerbiai diáktüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy sokakat mélyen megrázott a 2024. november 1-én Újvidéken történt tragédia. Egyes szereplők azonban a kialakult helyzetet csupán saját politikai ambícióik megvalósítására használják fel. Bocsán Harcsenko hangsúlyozta, hogy ez a belső káosz Brüsszel érdekeit szolgálja. A nagykövet leszögezte, hogy Oroszország a politikai folyamatok békés, törvényes és külső nyomástól mentes lebonyolítása mellett áll ki. Több mint 6500-an vesznek részt Boszniában a szrebrenicai áldozatok emlékére tartott meneten. 1995-ben a szerb hadsereg mintegy 8000 bosnyák civilt gyilkolt meg. Ennek emlékére az évforduló előtt minden évben több ezren járják végig a Tuzlából Potocsáriba tartó utat. A háromnapos meneten a résztvevők 100 kilométert tesznek meg, hogy július 10-én a népirtás évfordulójának előestéjén elérjék a Szrebrenica közelében fekvő Potocsárit. Szerbia korábban

0: Elismerte, az utóbbi időszakban azonban újból tagadja azt, hogy hadserege szándékos népirtást követett el. A hivatalos szerb álláspont szerint ugyan szörnyű bűncselekményeket követtek el Srebrenicában, de a gyilkosságokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Több ezer ember él ideiglenes táborokban Venezuelában a két hete történt tragikus földrengés óta. Az országban 87 tábor működik, ahol az otthon nélkül maradt sátrakban mostoha körülmények között próbálják átvészelni a nehéz időket. A hivatalos adatok szerint 14.634 ember él a kormány által létrehozott ideiglenes menedékeken, köztük sok kisgyerek is van. A segítségnyújtásban az állami szervek, a magánvállalatok, a helyi közösségek és a nemzetközi szervezetek is részt vesznek. A munkálatok a leginkább érintett Laguardiában most már főként a törmelék eltávolítására és a holttestek kielemelésére összpontosulnak. A tragédia azonosítatlan áldozatait tömegsírokba temetik.
1: Sport.
0: Negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 23 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint változó felhőzetre, időnként pedig napsütésre is számíthatunk a mai napon. Helyenként záporok is előfordulhatnak, 28-29 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mi házhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Palicsen és környékén 23 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Egyre biztosabbra vehető a jövő heti megterhelő új hőhullám kialakulása, amire nagyon ajánlott a frontérzékeny embereknek időben felkészülni. Átvonult egy hideg front felettünk, és hát egy picit fellélegezhettünk. Most különösen ajánlott egyébként komolyan venni és odafigyelni. Ma szinte mindenütt 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, sok napsütésben lesz részünk. Mérsékelt és erős északi szélre számíthatunk. A hajnalok az elkövetkező időszakban is hűvösek lesznek, ami lehetőséget ad a jobb alvásra, a lakások hőmérsékletének normalizálására. Úgy tervezzük tehát programjainkat, hogy pénteken már helyenként beindul, hétvégén ismét várható mondjuk kánikula, tehát 30 fok feletti hőmérséklet. Erősödő hőterhelés kialakulására kell számítanunk. Fontos tudni, hogy a fokozottan érzékenyeknél elhúzódóan jelentkezhetnek a hatások, és ezt felerősíti a már napok óta tartó erős szél. Viszont lassan rendeződik a vérnyomás, oldódnak a mellkasi panaszok, javul az alvás minőség, azonban a szél miatt még sok lesz a fejfájás, és jellemzőek maradnak a görcsös panaszok, a szédülés, a szokatlan ingerültség, feszültség. Nagyon figyeljünk egymásra, vigyázzunk magunkra is, és ha csak tehetik, akkor hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót a folytatásban is, mert hasonlóan fontos témákkal várjuk Önöket.

0: 10 óra és 20 perc van, és közérdekű információval folytatjuk az áramszolgáltató híreivel érkezem, mely szerint Szabadkán a Vukmándusíty utca végén, a Zombori út felől a Pálma utcáig, a Stip utcában, Pribolyban, Gyevgyeliában, Szegedi úton, a Jubes-Ercer és a Duna utcában délig nincs áram. A Mátia Gubec, a Béla Gábrics, a Luka Szucsics, a Hugo Badalics, Blaskó Rájics és a Nagybani piacnál 11 és 12 óra 30 perc között nem lesz áram. Tovább haladva Kispiacon, a Kincstár utcában, a Sógor utcában és a Horgosi úton 10 óra 30 perctől 11 óra 15 percig számíthatnak áramszünetre, szintén Kispiacon a Felszabadulás utcában, valamint az Arany János és a Kisferenc utcában 11:30-tól 12 óra 15 percig nem lesz áram. És szintén Kispiacon a Csantavéri úton 12 óra 30-tól 13 óra 15 percig számíthatnak áramszünetre.
1: 107,1 SMR.
2: Én ezt hallgatnám.
3: A 90-es évek,
4: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
3: 90-es évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
4: a következő dalok maradtak.
3: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó 2 egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 15:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A tejtermelés napjainkban számos kihívással néz szembe. Az állattartóknak egyszerre kell megfelelniük a magas minőségi elvárásoknak, biztosítaniuk az állatok megfelelő ellátását, és gazdaságosan működtetniük a gazdaságukat. Csantavéren Balassa Miklós évek óta foglalkozik tejtermeléssel, és tekintélyes fejős tehén állománnyal rendelkezik. Kollégánk a helyszínen beszélgetett vele arról, hogy milyen a mindennapi munka egy modern tejtermelő gazdaságban, és milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenézni. A mikrofonnál Vitkovics Alexander.
1: Mekkora jelenleg a fejős tehén állományuk, és hogyan alakult az elmúlt években?
2: A fejős állományuk az visszamenőleg 5-6 évre úgy stagnál, gondolom úgy, hogy nem szaporítjuk az állományt, korszerűsítjük, és több termelésre megyünk, hogy teherenkénti plusz tejet kapjunk, hogy akkor lesz a gazdaságosabb a termelés, ha kevés tejjel, sok állata, nagyon nagy a kiadás. Egyelőre ezzel vagyunk, ugye lehet, hogy tudják is már, hogy 24-ben kezdtük a robotizációt, az etetést és a fejést, és a borjútáplálkozást, azok már 2 éve működnek, azok nagy segítségre vannak a gazdaságban, hogy nem vagyunk függőek személyektől, hogy meg van etetve, meg van fejve, ott csak ellenőrzések mennek, takarítások, karbatartások. Ennyivel több. A tej szintünk jelenleg az a 9-10 ezer liter napi termelésünk. Ez ugye attól függ, hogy mikor, milyen ellési fázisban vannak az állatok. A hőmérsékletet azt tudjuk elég jól szabályozni, vannak ilyen párásító és nagy ventilátorok, klimatizáció szerűségű, hogy meglocsolja a teheret, leszárja, locsolja minden 20 másodpercben, és azzal nyerünk, hogy nincs nagy tejtermelés csökkenésünk, mivel tudjuk hűteni valamennyire az állatokat. Tehát 40 fokban nem lesz 100%-ban, de 5-6 fokot tudunk levenni, az már nagy, egy nagy nyitott objektumban, és a tejtermelés az is tudjuk tartani szintet, úgyhogy takarmányokat pedig napi 6-szor osztjuk ki az állatoknak, hogy ne melegedjenek be. Tehát ők mindig frisset kapnak, minden 2-3 órán megy a kis etetőgép, és akkor adagolja nekik a friss takarmányt, úgyhogy azzal is már valamennyit nyertünk.
1: Néhány éve jártam a gazdaságán, és már akkor csodával tekintettem arra a kis szerkezetre, ami a tehén nyakán volt, és mikor rákérdeztem, azt mondta nekem, hogy ezzel tudják ellenőrizni azt, hogy mennyit evett, és mennyit kell még neki adagolni, tehát, mint ahogy említette, számítógépes adagolás van. Ez mennyiben segíti a munkájukat? És korábban még azt is elmondta nekem, hogy ha jól emlékszem rá, hogyha mondjuk valamelyik tehén nem eszik annyit, amennyi elvárható lenne, abban az esetben tudják, hogy valami baj van.
2: Hát igen, ez a nyaköv, ez egy responder szerűség, ami minden állatot egész 1-24 órába követ. Úgy a fejést, az etetést, a tőgyegészségügyet, a tejmennyiséget, és akkor, ha valamilyen gond van, akkor ő, van egy táblázat a programban, és az kidobja azt az állatokat, akik problémásak. Lehet, hogy észrusza van neki, beteg, vagy miért nem megy annyit, fáj a lába, tehát ez minden meg lépésszámlálójuk is van, hogyha többet megy, akkor tudjuk, hogy ivarzik, ha kevesebbet, akkor már beteg. Vagy miért nem megy az állat, mert akkor nem is konzulálja a takarmányt se. És a takarmány mennyiségét is egy részbe követi. Tehát nagyon nagy segítségre van az új gazdaságokban most már ez a komputerizáció, vagy hogy mondjam, ez a programok, mert egyszerűen nem győzzük ekkora állományt, ugye 250 fejüstenet napi szinten bevizsgálni, ez csak ellenőrzésekkel lehet, hogy csak a problémásokat kiszűri, és azokat kezeljük, vagy rendezzük, amilyen problémájuk van.
1: Azért kanyarodjunk vissza mondjuk egy évtizedre. Amikor magának először mondták ezt a lehetőséget, volt egy kicsi kétely magában, hogy ez hogyan tud működni? Vagy rögtön azt mondta, hogy hát ebbe látok fantáziát?
2: Kerekedjünk vissza akkor a 2010-es évekre, akkor kezdődött egy újabb fejházat építettünk, ami már úgy jött ezzel a responderos programmal, és már ott is nekünk követték az állatokat. Na, de ott szintén még ugye fel kellett rakni, meg kellett tisztítani a tőgyet, megfejni, tehát minden jelet meg kellett érinteni, nem lehetett, hogy érintés nélkül. És akkor már ugye jöttek ezek a programok, jöttek a fiatal generáció, és akkor ők mentek ebbe bele, mert ugye én már akkor 60 év körül voltam, 55, és én mondtam, hogy ha akarjátok, fiúk, akkor támogatom, és akkor csináljuk azt, amit jónak láttok, hogy maradjatok itt, mert nagyon nehéz manasságban egy fiatal generációt ott tartani a farmon, amikor tudjuk, hogy milyen őrült munkával van, felelősséggel, és nagyon kis marzsával. Mert a tejnek az árát, vagy a húsnak, amit mi termelünk, azt nem mi szabjuk meg, hanem mindig a vásárló. És akkor meg ki vagyunk szolgáltatva, drágul az energia, drágul az üzemanyag, az alapanyagok drágulnak, és a tej meg viszont csökken.
1: Ha már itt tartunk, mennyire változtak az elmúlt években a tejtermelés költségei és a felvásárlási árak, ha lehet egyáltalán a felvásárlási árak pozitív elmozdulásáról beszélni?
2: Hát az elmúlt években, ugye volt egy 2-3 éve, amikor az a Covid volt, felugrott a tej 70-80 dinár a 40-ről, és akkor utána az ott egy fél évig tartotta, és most már nagyon csökken minden hónapban, csökkentik a tejárát, erősítik a minőséget, a bevizsgálásokat, hogy mindig több a követelmény, úgy a fehérje, a zsír által, hogyha nincs meg, akkor mindjárt desztimulációk vannak, és a tejtermelése pedig az árak azok szintén ugyan. Úgy tudnám kivitelezni, hogy körülbelül 20%-ot nőtek a tejtermelési árak, az alapanyagok, meg amik vannak, a repro vagy a rezsi, ami minden hozzá szükséges, de viszont nálunk a tejár meg 20%-ot csökkent. Tehát akkor itt valahol nagyon nagy a hiba az egész gazdaságban, mert ugye hát nem követi a termelést, nem követi. Hát most tudok menni, tavalyi évre volt egy olyan legoromba beszámításunk, hogy a tejára talán kifut a kiadásokat. A támogatásokból bírunk valamennyit fejlődni, élni, de viszont most január, február, márciusban csökkent a tejtermelés, kellett volna 10%-ot a mennyiséget, akkor az nem sikerült, az állam átvette azt a programot, hogy ne kell ilyen csökkenteni a tejtermelés szintet, de viszont ők az árba még 20-at levettek 2 hónap alatt, úgyhogy majdnem azt mondom, hogy és rosszabbul jártunk, mint hogyha csökkentettük volna. De hát már a hónap ezt nem lehet csökkenteni, ezt mindenki tudja, hogy majd kevesebbet adok egy állatnak. Hát akkor az ember kevesebbet, egyébként többet dolgozzon, hát az sehol se nincsen a világon.
1: És végezetül eszembe jutott még egy kérdés. Ugye korábban természetesen jóval kisebb tejtermelőkkel beszélgetve elmondták, hogy nekik talán csak a borjú az, ami ha nem forgatják vissza a gazdaságba, valami oknál fogva, akkor egyedül ez a haszon. Az önök esetében a szaporulattal mit csinálnak? Visszaforgatják, vagy értékesítik?
2: Hát az őszű borjakat, azokat mindegyiket visszaforgatjuk, tehát továbbtartásra tenyésztjük, valamennyit értékesítünk, mikor már túltermelés van, és itt az a gond, hogy minél nagyobb a termelési szintünk, annál kevesebb a laktációnk. Tehát nem tudjuk a 4-5 laktációt, hanem 3-4-et megélni, és akkor itt nagyobb a remont. És akkor faktikusan nekünk azt kell termelni. A hízóborjakat, azokat meghagyjuk, azokat megetetjük, meghízaljuk a teheneknek a maradékából. Meg ahhoz plusz még egy kis anyagot teszünk, ami szükséges, és abból van egy kis profitunk, abból a bikákból, mondjuk azt, amikor felneveledik, eladjuk, és akkor abból tudunk valamennyi profitot kivenni, plusz a tej mellett. A tej, ahogy mondtam is, hogy az nullába, inkább negatívba, jelenleg most már úgy oda jut, de a bikák azok kicsit bepótolnak azokat, mert van egy erő annyi takarmány, meg annyi hely, hogy el tudjuk őket rendezni.
1: Mit mondjak így végezetül? Sikeres gazdasági esztendőt kívánok, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Ajánló következik.
1: A pajzsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
4: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
5: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
6: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
7: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
8: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
10: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai nagykorú állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden felnőtt állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés. Lezárult a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése. Az önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Az önkormányzat ezért a jövő évi költségvetésben ismét támogatni szeretné a mezőgazdasági biztosítások megkötését, hogy a gazdák felkészültebben nézhessenek szembe a hasonló természeti károkkal. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgja Góli Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező Ondrasek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel majd. A rendező munkatársa Puskás Zoltán, a teljes útvonal honlapunkon megtalálható. Titel közelében találták meg egy korábban eltűntként bejelentett férfi holttestét. A délbácskai település melletti határban bukkantak rá a helyi férfi holttestére. Nem hivatalos információk szerint jól látható sérülések voltak rajta. A férfi testét egy autóban találták meg, az elmúlt napokban eltűnt személyként is keresték. A titeliek elmondása szerint egy elismert elektromechanikus szakember volt a településen. Sajtóértesülések alapján azt vizsgálták, hogy erőszakos bűncselekmény történt.

0: vagy a férfi öngyilkosságot követett el.
1: Sport.
0: Negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. És a hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást nézhetjük végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 25 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint ma már több napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. A csúcsérték délután 28-29 fok körül alakul.
2: Hogy ne maradjon le semmiről,
3: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
4: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Reklámot hallottak.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: És nem maradjanak le fantasztikus filmekről, versenyfilmekről sem, ezért már is egy újabb alkotásra hívjuk fel a figyelmüket, ugyanis évről évre a Pannon Televízió munkatársai részt vesznek a Kulturális Filmek Fesztiválján, nincs ez így másként az idei évben sem, és évről évre új alkotások születnek új alkotóktól. A műsor folytatásában a Ház lelke című kisfilmről beszélgetünk, Balogh Sára és Masa Attila a stúdió vendégek. Sziasztok!
3: Szia, köszönjük a hallgatókat!
2: Azért elmondjuk, hogy ki a harmadik alkotó, ő nem más, mint Szalai Adrián. Ő volt az operatőr, riporter, rendező, vágó, ugye ti vagytok. Hát Attila, te nagyon régóta benne vagy ebbe a kultfilm.
4: Hát olyan régóta nem, de
2: fesztiválban, hát de na.
4: Folyamatosan, igen, jelen vagyunk, hála Istennek. Találunk mindig egy gyöngyszemet, amit be tudunk mutatni.
2: Te most már azért úgy ráérzel arra, hogy mit kér a zsűri, mit vár a zsűri el az alkotóktól, és így a vágótól is. Van, hogy te is ötleteket adsz, ez mondjuk a mostani filmben is így van, hiszen ha jól tudom, akkor maga az alany, az a te ismerősöd.
4: Igen, Kunyuncsi Zoránról van szó, egy kályhás. Nagyon régóta ismerjük egymást, és felvetett...
2: Cserépkályha, ezt azért hangsúlyozzuk.
4: Cserépkályhával foglalkozik, és nagyon régóta ismerem őt, és felvetettem a csapatnak, ugye, aki a Sára, az Adrián meg én, hogy mi lenne, ha. És előzőleg Sárinál volt vendégségben rádióban, ott így megismerkedett vele, és így persze, Zorán is ráadta az amment, így akkor összehoztuk ezt a kis forgatást. És szerintem nagyon jó kis film lett, sőt.
2: Hát reméljük, egyébként majd elmondjuk, hogy hol tekinthető meg, és hol lehet rá szavazni, hiszen egy ezen múlik, minél több úgynevezett lájkot kapjon a film, azon múlik, hogy ti eljussatok az idei évben Szarvason megrendezésre kerülő kulturális filmek fesztiváljára, ahol még plusz lehet tanulni. Egy nagyon jó csapatépítő program, illetve hát a zsűri személyesen el tudja mondani, szakmai zsűri el tudja mondani a meglátásait, illetve a hibákat, vagy a nagyon jól megoldott részleteket. Sári, neked ez az első?
3: Így van, nekem ez az első kis filmem, hogyha lehet így fogalmazni, az első, amit így versenyre küldünk. Igazából nekem ez már úgy évek óta benne van a fejemben, mert mindig...
2: Mert így mindig hallott tőlünk, igen, hogy igen, most idén kinevez.
3: Igen, igen, és úgy irigykedve néztem mindig mindenkit, hogy milyen jó kis filmet készítettek, és hogy sikereket is értek el igazából vele. De hogy úgy soha nem volt egy olyan ötlet, amit mondjuk úgy elküldtem volna szívesen, de úgy idén valahogy, ugye, ahogy Attila is említette, hogy megismerkedtem én is korábban Zoránnal, volt bent nálam a presszóba is, és olyan közvetlen ember volt, meg tényleg szerintem kevesen foglalkoznak cserépkályha készítéssel.
2: Meg már nincs annyi akkora igény rá, sajnos.
4: Pedig van.
2: Most jön vissza divatjába?
4: Nem, eddig is van, volt is egény, mert a régieket karban kell tartani, és sajnos egyre kevesebb a mesterrel, és az emberek, ahogy Zorán megcsinálja, az dísze a háznak.
3: Nagyon-nagyon szép munkái vannak.
4: Tehát, és meg kell nézni a kisfilmet is abban,
2: hogy itt a reklámhelye. Igen, sokára elmondjuk, hogy hol.
4: Hogy is hívják, nagyon sok megrendelést csinál egyénit, és ez az egésznek az apropója, vagy a dolga, hogy szépen a megrendelő színben, ízlésben
2: igényei szerint ő elkészíti. Igen. Ti hogyan akadtatok egymásra? Oké, mind a ketten itt dolgozunk a Pannonban, mert minden, de hogy jött ez a háromas össze? És most itt nem az Adriánra gondolok, aki az operatőr, hiszen ő is oszlopos tagja itt a csapatnak, hanem hogy Zorán, Attila, te, ez hogy sikerült, hogy így egymást...
4: Ez úgy kezdődött, hogy nálam volt Zoki kályhát pucolni, fölhívtam, hogy legyen szíves, hogyha van egy kis ideje.
2: Kis karbantartási munkát.
4: Igen, és beszélgettünk, szót követett, és felemlítettem a lehetőséget a Sárinak, hogy esetleg behívhatnám műsorba. És akkor ez már az ő történetem, akkor Sárinak átadtam a kontaktot.
2: Akkor ő meg így visszaütötte a labdát, igen, és mi lenne, hogyha csinálnánk róla egy filmet?
4: Nem, ő behívta beszélgetésre, és akkor ezek után ajánlottam föl, beszéltem Adriánnal, ugye az operatőrünkkel, és meg Sárival is leültünk, hogy mi lenne, ha ugye most már megvan az ismerettség, megvan a téma, hogy ezt felvetnénk és leforgatnánk, és átadnánk egy kis videóformátumban. Igen.
2: És milyen volt? Tehát ez egy kihívás azért, itt nem híradós riportot, nem közügyekes bejátszást kell készíteni, hanem egy igen nehéz feladat. Ebben mondjuk Attila, illetve Adrián nagy segítség a riporternek, rendezőnek, hiszen egy, hogy nekik már van ilyen múltjuk, a másik, hogy meg tudják úgy szabdalni a filmet, illetve olyan képeket tudnak a filmre készíteni, amit biztosan használni tudsz, de magát, a történetet neked kell egy bizonyos szintre lerövidíteni, és mégis úgy, hogy az elmondja a legfontosabb tudnivalókat.
3: Igen, ez igazából nehéz, mert ugye mi a híradós vagy a közügyekes bejátszásokban mindig egy ilyen összekötő szöveget
2: úgynevezett offot.
3: Igen, ahogy mi hívjuk, offot írunk, és rakunk be a bejátszásba. Na hát ebbe a kisfilmbe nem raktunk lehet be ilyeneket. Igazából lehet, csak mi úgy oldottuk
2: meg. Senki nem használja egyébként van, az ilyen alámondó.
4: Nincs meghatározva a szabályrendszerre, de lehetne, igen.
3: De mi úgy oldottuk meg igazából, hogy ezt mind kikerültük, és mindig csak Zorán mondandóját hoztuk vissza, mert szerintem így lehet, hogy az ő szájából hitelesebb, mint hogyha én elmondanám helyette. Szóval, hogy ez volt egy kicsit fura nekem, és szokatlan, mert nem nagyon...
2: Meg fájdalmas, hogy azt is ki kell vágni, és az sem maradhat benne, igen, pedig olyan
3: igen,
2: jó lenne.
3: Igen, meg ugye meg volt határozva, hogy 4 percbe kell beleférni, és 4 percbe szerintem egy élet munkát nagyon nehéz belesűríteni. De ahogy te is mondtad, az Attila, illetve a Szalai Adrián, ők már benne vannak ebbe, és ők tudják, hogy mi az, amit kér a zsűri, vagy mi az, ami mondjuk megfogja a nézőnek vagy a zsűrinek a figyelmét, milyen mondatokat hagyjunk be benne a kisfilmbe, úgyhogy szerintem ezt azért így gördülékenyen megoldottuk.
2: Na itt általában több mint fél órás beszélgetésről, de inkább az a másfél-két órás beszélgetésről van szó, amit le kell rövidíteni 4 percre, tehát neked is van egy nyersanyagod.
3: Igen.
2: Ebből gondoltatok-e egy hosszabb volumenű filmet készíteni?
4: Na most visszatérve a szakmai zsűrire, ugye évek óta magyarázzák és tanítanak bennünket az apró pici hibákra, is kiemelik a jó dolgokat is, tehát ez inkább ilyen pozitív jellegű.
2: Igen, ez egy nagyon értékelés. Jó fesztivál egyébként, amiből rengeteget lehet tanulni.
4: Igen, a kultfilm azért, a kulturális filmek fesztiválja, ez igen. És ott tanultuk meg azt, hogy a zsűri megtanított bennünket, hogy céltudatosan kérdezzünk. Tehát, hogy válasszuk ki az útjának, az alanynak az útjának egy bizonyos pontszakaszát, mert ugye 20 évente általában az embereknek változik az útvonala, és nagyon nehéz azt a 20-30 évet, jó, Zorán esetében ő nem olyan idős, de viszont ugye ő a harmadik generációs kályhás. Tehát van a háta mögött tapasztalat és emlék, és gyerekkora óta benne
2: végig
4: van.
2: Kíséri.
4: Igen, és ezt beszéltük át Sárival, amikor elkezdtünk ezzel a filmmel foglalkozni, hogy melyik vonalat vigyük. Tehát, hogy ő is mondja, hogy sárból csinálunk valamit, tehát, hogy abból a részből, hogy egyszerű sárból lesz meleg a házban, ezért a ház lelke a film címe. Vagy pedig menjünk, mint szakember, és hogy bemutatni őt, mert az is egy nagyon-nagyon nagy volumenű dolog, mert nem látjuk minden nap azokat az apró pici nüanszokat, amik a kályhás izzad szenved, csinálja, gyúrja, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
2: Visszatérve, hosszabb film is lesz belőle, amit a Pannon televízióban levetítetek?
3: Ebben nem gondolkodtunk, de szerintem...
2: Akkor javaslom, hogy legyen, mert ebben a témában van annyi, hogy megér egy legalább egy fél órásat, nem 4 percbe összesűrítve, szerintem.
4: A forgatásunk nyersanyag a per pillanat nem olyan hosszú, hogy ebből egy fél órás, vagy akár 25 perc.
2: Után forgattok.
4: Persze, mindenféleképpen, de azt akkor úgy kell ráálljunk. Tehát akkor tehát a Zorán ideje is véges, főleg most szezonban. Úgyhogy találjunk egy olyan periódust, amikor esetleg, hogy ebben a témával foglalkoznánk bővebben, amikor őnek is jobban megfelel, ki tud választani, mert úgy mentük el, hogy egy órás forgatás lesz, ez 3 órát tartott
2: ezért
4: az egész.
2: Mondom, hogy általában ez több órás, ez nem olyan, mint egy televíziós híradós bejátszás. Viszont Attilának szerintem a védjegye az rajta lesz itt a filmeken, ugyanis holnap is be fogsz jönni majd hozzánk egy másik filmmel kapcsolatban, mert hogy több filmet is tudott nevezni a Pannon RTV csapatai.
4: Igen.
2: Ezeknek az oszlopos tagjai, ugye Attila és Adrián, ha jól tudom, igen, és a riporterek azok, akik váltakoznak, igen, vagy változnak. Ez három hölgy kolléga nő, akiknek köszönhetjük a filmeket, és mennyire tudtad a három filmet úgy megvágni, hogy masás legyen, vagy hogy pont az, hogy ne vegye észre a zsűri, hogy mind a háromnál te vagy a vágó?
4: Mind a három film magáért beszél, mind a három film egy külön-külön történet. Nem, a közös az, hogy mi egy csapat vagyunk, mind az öten ugye ebben az esetben, a három riporter és az operatőr meg én, de nem ugyanaz. Tehát mindegyikben másra kell fókuszálni, mást kell bemutatni, de igen, benne van a védjegyünk, az Adriánnak is azok a felvételek, amikor belemegy az alany aurájába, igen, és egyszerűen a kezéből, jóformán kiveszi a kezéből azt a szerszámot, vagy akármit, és ő kamerát teszi oda a helyre. Ezt meg kell találni, de viszont bízom az operatőrömben, bíztam a szerkesztőimben, és megpróbáltam mind a három kisfilmet úgy átadni, hogy az visszaigazolja azt a momentumot, amit az egész képvisel. Remélem sikerült.
2: Ki fog derülni? Ti kommunikáltatok egyébként? Tehát adtatok egymásnak tippeket, tanácsokat, három csajszi?
3: Nem.
2: Tehát teljesen különállóan dolgoztatok, mint versenytársak?
3: Igen, ezt így lehet mondani. Én az interneten láttam meg, hogy Edina is forgat erre a fesztiválra, aztán később neten láttam szintén, Anita hogy is. Anita is, de mondjuk Anitát úgy sejtettem, hogy jelentkezni fog idén is, mert ő tavaly is már nevezett, és eredményt is ért el, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy őt úgy sejtettem, de mondjuk Edinán meglepődtem, meg nem is tudtam igazából, hogy jelentkezett, úgyhogy meglepetés volt igazából mindkét lány.
4: Ne haragudj, csak a mi kis filmünk az még februárban lebeszéltük Sárival, hogyha megindul a versenykiírás, és újra lesz lehetőségünk, hogy mit szólnánk akkor, és így érlelődött ez február óta ez a történet, hogy Adriánnal is lebeszéltük.
2: Ti már előre gondolkodtatok, és volt olyan, aki így az utolsó pillanatban, hogy hát, nevezzek, ne nevezzek.
4: Igen, mert igen, nagyon, ugye, nagyon le vagyunk terhelve.
2: Hát igen, és össze kell hozni ezt egyébként úgy egymást között, tehát a kollégák is, meg plusz az alany is,
3: igen,
2: és bizony egy-egy ilyen versenyfilmet nem lehet egy hét alatt összedobni.
4: Sőt,
2: nem is szabad. Tehát ez inkább olyan, hogy hónapok munkája, és
4: lenne,
2: a felvételtől kezdve szervezésen
4: lenne,
2: keresztül.
4: Szoktuk praktizálni azt, hogy ne arra, hogy a szabadba vágunk, csak szoktuk praktizálni azt, hogy összevágunk egy adott host, vagy adott csontvázat, úgymond,
2: igen,
4: és hagyjuk pihentetni. Egy-két-három nap, egy hét, ha van rá időnk, és akkor újra neki fogunk, mert ugye érik bennünk is, érik a mondandó is. És
2: meg
4: akkor
2: össze
4: így
2: tudjátok hozni a munkaidőt.
3: Igen. Igen.
2: Illetve munkaidőn kívül, mert hát ez ugye nem munkaidőben zajlik, hanem munkaidőn kívül többnyire.
4: Igen, a pluszforgatások,
2: munka után,
4: igen,
2: munka előtt. És akkor térjünk rá arra is, hogy most elmondjuk, hogy a tiéteket hol lehet megnézni, illetve hol lehet rá szavazni, de egyértelmű, hogy akkor a másik két filmre is itt lehet. Egy-egy lájkot tudunk sajnos csak rátenni. Én már a voksaimat leadtam.
4: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Javaslom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg mind három filmet, amit itt az elkövetkező napokban még ajánlunk figyelmükbe, és adják le a voksukat, lájkolják, hogy az idei évben is a Pannon RTV kis csapatai, ott tudjanak lenni a Kulturális Filmek Fesztiválján, és egy pici vajdaságot el tudjanak vinni erre a versenyre.
4: A lájkokról csak annyit szeretnék, hogy YouTube-on kell lájkolni.
3: Igen,
2: ezt
3: ez
2: akartam mondani, hogy
3: ott,
2: ezt mondjátok,
4: ott,
2: hogy hova kell kattintani, hiszen a Facebook oldalon mindannyian megosztottátok magát a kisfilmet, de először a filmre rá kell kattintani,
4: vannak
2: mert akkor
4: linkek,
2: megnyílik a YouTube-on,
4: igen, vannak
2: és
4: linkek,
2: ott kell lájkolni.
4: Általában a komment szekcióban, vagy a magán a poszton rá van téve a link, ahol az átviszi a nézőt, vagy a hallgatót a YouTube csatornára.
2: Ez a lényeg.
4: Ott be kell legyen jelentkezve, és akkor ott tud egy lájkkal támogatni bennünket.
2: Tehát nem a Facebookos poszt alatt. Nem, ott is
4: nem
2: lehet lájkolni,
4: mert... Az is jó, mert emeli, és több emberhez eljut, és
2: van,
4: akkor hát, ha még több...
2: De a lényeg az, hogy a kis filmekre kell rákattintani. A mai napon figyelmükbe ajánlom a Ház lelke című kis aranyos kis filmet, amiben egy cserépkályha történetét, illetve annak készítőjét ismerhetik meg, de természetesen a többi filmet is megtalálják. Egyébként, aki ismeri Masa Attilát, akkor a Facebook oldalon rákattint, vagy Balogh Sári oldalára rákattint, és akkor ott megtalálják. Ott, ahogy említettük, rá kell kattintani a filmre, hogy a YouTube csatornán megnyíljon, és ott lájkolják. Én sikert kívánok nektek, sok sikert, jussatok el a fesztiválra nagyon sok lájkkal, mert hogyha mondjuk a zsűri nem is díjazza az első három között, nagyon sokat számítanak a lájkok, hiszen külön díjat is haza lehet így vele van hozni. Ez is nagyon szép értékes szokott lenni, de mégis a legértékesebb az a pár nap, amit ott a fesztiválon el tudtok tölteni.
4: Különben igen.
2: Az mert a szakmai, ott a szakmai zsűrit, egy a barátkozás, a másik a kollégák, a külföldi kollégák, akikkel tudtok beszélgetni, és
4: megosztjuk az tapasztalatcserét, és nagyon sokat tudunk tanulni belőle. Tehát, hogy
2: úgyhogy Sári, kívánom, hogy te is juss el a Kulturális Filmek Fesztiváljára, és akkor majd, amikor vége lesz, akkor egy újabb beszámoló sikerélményről.
3: Reméljük, köszönöm, hogy legyen így.
4: Köszönjük a meghívást.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Bezzeg Gyula vajdasági származású Magyarországon élő alkotó fotóművész egy lenyűgözően őszinte portrésorozattal érkezik az idei nyárhangoló fesztiválra. A képekről és a témáról Annus Beatrix kérdezte.
3: Tehát az idei nyárhangoló fesztiválon a Vajdasági vagyok című fotókiállítással mutatkozol be. Hogyan született meg ez az ötlet, és mesélj nekünk erről, miről szól ez a tárlat?
4: Igazából a nyárhangoló fesztivál keresett meg ezzel kapcsolatban, mivel ez az anyag még fizikailag nem volt kiállítva sehol, azért mondom, hogy fizikailag, mert online megjelenése már volt ennek a fotósorozatnak, de még ilyen nyomtatott, kihelyezett formában még nem. És hát a fesztivál szervezői kerestek meg, illetve kértek fel, hogy akkor valósítsuk meg közösen azt a kiállítást a rendezvényen. 2019-ben kezdtem ezt fotózni. Pontosan itt arról van szó, hogy vajdasági és vajdasági származású alkotóművészekről készítek portréfelvételeket saját stúdiómban, illetve egy ilyen hordozható stúdiót szoktam összeállítani, hogyha terepen fotózok, mert van, hogy nem csak hozzám jönnek a fotóalanyok, hanem én is elmegyek hozzájuk, vagy a közelükbe, és akkor ott le tudom őket fotózni. Az ötlet onnan jött, hogy vajdaságban elég sok az alkotóművész, a művész, aki alkotással foglalkozik, és ez egyébként föltűnő számomra, mert egy kis létszámú közösségről van szó, és ahhoz képest pedig nagyszámú az alkotni vágyó egyén. Fölmerült a kérdés, hogy ez miért van így. Mivel a vajdasági magyarok száma egyre jobban csökken, ezért azt gondoltam, hogy az ott élő emberek azért alkotnak, mert hogy így tudnak valamilyen módon nyomot hagyni, illetve megmaradni. Én is azt gondolom, hogy ez alapvetően az alkotással így van, nem csak a vajdasági magyarok esetében, de hogy ez még így hozzátesz a létünkhöz, az alkotási vágyhoz, a létszámunk csökkenése. Úgymond kaptam az alkalmon, és akkor úgy gondoltam, hogy lefotózom ezeket az embereket, akiknek fontos az, hogy valamilyen lábnyomot hagyjanak a készségünkbe és az ott létünkről, a létezésünkről.
3: Említetted, hogy maga a kiállítás portrékből áll össze. Ezek inkább spontán képek, vagy beállított felvételek, vagy elkapott pillanatok eredményei?
4: Ezek nem elkapott pillanatok és nem spontán képek, ezek úgymond megrendezett, beállított portréfelvételek. Tudja elképzelni, mint a régi időben, amikor még nem volt mindenkinek telefonja, fényképezőgépe, hanem hogyha egy család vagy egy személy szeretett volna magáról egy portrét készíteni, egy fényképet, akkor besétált a fotóműterembe, a stúdióba, és ott elkészült róla a fénykép, megtervezett fényekkel, és vagy természetes, vagy mesterséges fényekkel. Szóval igen, egyébként ezek beállított portrék.
3: A képek fekete-fehérben készültek. Miért ezt a kifejezési formát választottad? Mit ad hozzá ezekhez a portrékhez, a hangulatukhoz? Talán jobban kifejezi az érzést, amit mutatni szerettél volna?
4: Hát sokat gondolkodtam azon, hogy legyen egységes a sorozat, hogy ne legyenek túl nagy különbségek a művészekről készült képek között, mert próbáltam elkerülni azt, hogy valamilyen hierarchiába állítsam őket, legyen az valamilyen esztétikai hierarchia, vagy hogy is mondjam ezt, hogy így valaki jobban kitűnjön, valaki kevésbé tűnjön ki most. Hogyha valaki, nem tudom, élénkebb színeket hord, akkor ez jobban kitűnik valakitől, aki nem. És akkor ezt így azt gondoltam, hogyha fekete-fehérbe készítem ezeket a képeket, akkor egységes tud lenni, nincsenek túl nagy különbségek a képek hangulatai között. Szóval ez volt a lényeg, hogy ne legyenek azok a különbségek. Nekem mindenki egyformán fontos, egyformán számít, függetlenül attól, hogy ki mit és mennyit tett le az asztalra. Az első gondolatom az volt, hogy ha valaki alkot és alkotással határozza meg az identitását, akkor számomra ő fontos.
3: Általában, amikor egy modellt választasz egy fényképhez, akkor az életkora, a foglalkozása, vagy az érzelmek, illetve a történetek érdekelnek, amelyek az arcok mögött vannak, vagy az, amiket az arcok tükröznek.
4: Számomra az fontos, hogy mivel foglalkozik, mit csinál, hogyan foglalkozik, milyen alázattal műveli azt, amit művel. És sok művészt nem ismerek egyébként személyesen. Van, hogy ajánlás alapján döntök, egy kicsit utána nézek, hogy ki mit csinál, mivel foglalkozik, hol jelennek meg a művei. De így egyébként az ilyen sikeresség, vagy popularitás, vagy ilyesmi az alapján úgy nem szoktam szelektálni.
3: Mit gondolsz, mitől lesz egy portré igazán őszinte és hiteles?
4: Azt gondolom, hogy a jó portré kulcseleme az alany és a fotós között kialakul egy összhang, egy jó hangulat. Ez sok mindentől függ egyébként, attól, hogy az alajnak milyen a látni hangulata, a túsnak milyen a látni hangulata, mennyire tudnak egy húron bendülni. Voltak olyan fotózások, ahol ezt kevésbé éreztem jónak, voltak, ahol nagyon együtt tudtunk rezegni a fotózáson. Szóval változó ez. Van, aki nem szeret fotózni, mégis elvállal, eljön, valakivel egy kicsit nehézkesebb együtt dolgozni, de ez mind természetes.
3: Az lenne még a kérdésem így végezetül, hogy mit szeretnél átadni a látogatóknak ezzel a kiállítással?
4: Vigyék magukkal azt az érzést, hogy mennyien vagyunk azok, akik látatlanba tevékenykednek azon, hogy megmaradjunk a Vajdaságban, és hogy egy olyan értéket hagyjunk magunk után, vagy magunk mellett, amit büszkeséggel tudunk hordani világszerte. Furcsa ezt mondani egy picit, mivel én elköltöztem Vajdaságból és Magyarországon élek, de ez egyébként nem változtat semmin az én viszonyomon és a viszonyulásomban.
3: Tehát akkor hangolódjunk együtt a nyárra, vigyünk mi is haza magunkból, vagy magunkhoz ebből a kiállításból, ebből a tárlatból valamit Palicson július 9-én 18 órától a Vigadó teraszán.
4: Várok sok szeretettel mindenkit!

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: És a Mozaik egy újabb órájának a végéhez közeledünk ebben az órában. Egy kulturális filmek fesztivál filmre hívtuk fel a figyelmüket, a Ház lelke című filmet kellene megkeresni a YouTube csatornán és lájkolni. Illetve hát a Nyárhangoló Fesztiválról is szóltunk, mert hogy a Vajdasági Vagyok fotókiállítás megnyitójára kerül ma sor a Vigadó teraszán, mégpedig 18 órától, és hát ezzel a nulladik nappal kezdetét is veszi a Nyárhangoló Fesztivál, amely vasárnap estig tart rengeteg programmal, koncerttel a család minden tagjának, tehát gyerekektől felnőttekig mindenki talál kedvére való programot. Most pedig ugye hát programként ajánlom figyelmükbe a hamarosan kezdődő híradót itt a 107,1-en.

0: Híradó.
1: Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai felnőtt állampolgár. Több ezer hektárt sújtott a jégeső, mégsem igényelhető állami kártérítés. Elrajtolnak a VB negyed döntők, továbbra is a franciák a torna legnagyobb esélyesei. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV szerda esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A politikus az országban esedékes választások lehetséges időpontjáról is beszélt. Lajko Anett összeállítása.
2: A szerbiai nyugdíjasok egyszeri pénzbeli támogatása, valamint a gyógyszerköltségek csökkentése mellett újabb, a lakosság életszínvonalát serkentő intézkedéseket vezetnek be, emelte ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a tervek szerint ezek az intézkedések szeptembertől várhatóak, de azon dolgoznak, hogy akár már hetekkel előbb megvalósuljanak. Továbbá minden nagykorú szerb állampolgárt is meg szeretnének lepni, jelentette be a politikus. Hiszem, hogy sikerül még valamivel igazán jót adnunk a polgárainknak. Bízom benne, hogy így lesz, bár még nem mondhatom el teljesen, mert most vizsgáljuk, hogyan is néz ki a dolog, de hiszem, hogy Szerbia minden nagykorú polgárának örömet fogunk szerezni, csak még meg kell néznem, hogyan és milyen módon, és mindezt nem költségvetési forrásokból, ezt azonnal szeretném leszögezni. Nehogy valaki azt gondolja, hogy választásokról, vagy mit tudom én, miről van szó a költségvetés pénzéből. Mi kutatjuk a dolgokat, és hiszem, hogy a következő napokban a polgárok elé állunk, és az emberek nagyon elégedettek lesznek. Sok jó intézkedés, sok jó dolog lesz, és bízom benne, hogy a szerbiai emberek elégedettek lesznek. A társadalmi megosztottság kapcsán Vučić kiemelte, hogy arra kéri az embereket, hogy ne fogadják el a széthúzást. Egységes Szerbiát szeretnénk, ahol a gyerekek, a fiatalok, a középkorúak és az idősek egy asztalhoz ülnek és beszélgetnek, hangsúlyozta a szerb elnök, majd a választások lehetséges időpontjára is kitért. Ami számomra fontos, bízom benne, hogy vagy augusztusban, vagy szeptemberben megszületik a döntés a választások kiírásáról. Ennek értelmében ezek a választások vagy októberben, vagy novemberben lehetnek. Ez a lényeg. A legvalószínűbb, hogy először a parlamenti, majd az elnök választás következik, és így mennek majd a dolgok. Alekszandar Vučić reagálva a hírre, miszerint az Európai Unió tagállamainak nagyköveti szintű vitáján Szerbiáról nem született megegyezés a harmadik csatlakozási fejezetcsoport megnyitásával kapcsolatban, elmondta, hogy két vagy három ország határozottan ellenezte azt. Szerinte keményen dolgoznak, és mindent megtesznek, amit az Európai Bizottság kért. Kiemelte, megvan a kapacitás a reformok gyors végrehajtására.
1: Megtörtént a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése.

0: Önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott a jégeső, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Góli szerint a jövő évi költségvetésben ismét helyet kell kapnia egy támogatott mezőgazdasági biztosítási programnak, amely ösztönözni a gazdákat termőterületeik biztosítására.
1: Tartok tőle az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dinár a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, tehát ez inkább útközben a kollégák, ahogy a mezőszolgálattal körbejárták a területeket, a hektárokat, megnézték a növényi kultúrákat, tehát egy 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot.
0: Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Korom Sarolta riportja.
2: Nagyban zajlik a kajszibarack szüret Magyarkanizsán. A Haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. Bánszky Ferenc.
3: Barack az lett, amennyi lett. A zajján az elfogyott a virágzás, a legfőjebb a hegyi maradt, ott pedig annyi van, hogy szinte töredeznek az ágak le. Most egyenlőre befőtnek szedem, de válogatom ki, mert a legtetején érett a barackot, már inkább lekvárnak való. Meg hát a cefrének szedem össze.
2: Néhány méterrel odébb azonban már egészen más a helyzet. Krisztin Attila ültetvényében a virágzás idején bekövetkezett fagyok jelentős károkat okoztak, ezért az idei termés messze elmaradt a vártól.
4: Az idei évben a termés kilátások azok nagyon jók voltak a virágzásban. Utána viszont jöttek ott a május elsői ünnepek előtt azok a fagyok. Ezt a parcellát azt nagyon kegyetlenül megviselte, úgyhogy a termés az jóformán csak a családnak lesz elég, úgyhogy eladásra most nem maradt semmi se.
2: A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs irán továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befűtteket és más hagyományos finomságokat.
0: Beköszöntött a dinnye szezon, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon, a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. Mecserik Anita a mikrofonnál.
5: Görög és sárga dinnyétől roskadoznak a piaci standok Palicson. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az ára, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét választanak. Habi Magdolna, Palics.
6: Sárga legyen, még hát ha az illatán érzek valamit, akkor azt úgy meg lehet állapítani, de hát mondjuk az kevésbé érződik, de ezek mindig nagyon finomak, ezek az apró rapacsosak.
5: Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-tól 80 dináros kilogrammonkinti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. Kovácsev Eszter, palicsi eladó.
7: 120 dinárról indult a görög dinnye, most jelen pillanatban 70 dinár. A sárga dinnye 185 dinárról indult, jelen pillanatban 90 dinár. De most ez a sárga dinnye, mivel megjelent a hazai, ez a 90 dinárról még lejjebb fog menni. Napi szinten, mert elkezd érni, na, és akkor megjelenik a piacon, akkor több van, és akkor mindig az megy le az ára. A görög dinnyéről azt tudom mondani, hogy körülbelül még egy hétig tartja ezt az árat, ezt a 70, én úgy gondolom, 70 dinárt, de viszont mi a jövő hét végén, ha megjelenik a hazai, az is úgy szintén csökkenni fog.
5: Nyáron megszokott látvány környékünkön, hogy a görög és sárga dinnyét nem csak a piacokon, hanem az utakmenti standokon és a teherautókról is árusítják. Sasa Zenkovics kínálatában már a hazai termés is helyet kapott hajdújáráson, amely az eladók szerint minden szempontból megállja a helyét, édes, lédús és kiváló minőségű. Hazai görög dinnye, friss és édes, szerémségből érkezik. Ezek a legjobb görög dinnyék Vajdaságban, később már közelebbről is lesz. Jelenleg 70 dinár az ára, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Az árak minden nap csökkennek. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha a kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színen megfelelő, avagy élénk zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lett a legbiztosabb választás.
0: Sport. Újvidéken mérkőzik meg ma este a Ferencváros és a Vojvodina labdarúgó csapata az Európa Liga első selejtező körének nyitányán. Az újvidéki csapat az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai idényét követően vág neki az európai szezonnak, ám a párharc esélyese ennek ellenére is a budapesti együttes, hiszen évekre visszamenőleg a BL vagy az EL csoport körében szerepeltek. A párharc győztese az Európa Liga selejtezőjének következő körében a holland Twente ellen lép pályára, míg a vesztes az Európai Konferencia Liga selejtezőjében folytatja európai szereplését. A ma esti mérkőzés 20 órakor kezdődik Újvidéken, a visszavágót egy hét múlva rendezik Budapesten. Negyed döntőkkel megy tovább a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton ugyanis 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Idén is megszervezik a hagyományos aratóversenyt Györgyénben. Jönnek a részletek, de előtte külpolitika. Ismét csapás mért az USA Iránra. Donald Trump amerikai elnök szerda este bejelentette, hogy megtorlásul újabb csapásokat indítottak Irán ellen a keddi hajótámadások miatt, és robbanások rázták meg az ország déli, a hormozi szoros menti városait. A támadásokra több öbölmenti ország is éles reakciókkal válaszolt, miközben az olaj ára a piacokon ismét jelentősen megugrott, jelezve, hogy a hetek óta tartó tűzszünet egyre ingatagabb lábakon áll. Balogh Sára összeállítása.
8: Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök Donald Trump utasítására indult. Az amerikai hadsereg legújabb Irán elleni támadásai megtorlást jelentenek Teherán keddi a hormuzi szorosban közlekedő polgári hajók elleni bombázására. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hozzátette, ha ez megismétlődik, a válasz sokkal súlyosabb lesz. Kedden egyébként az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték. A csapások mértéke sem ismert. Iráni sajtóértesülések szerint robbanásokat jelentettek az iráni parkvidék más pontjairól is, így Konarakból és Csabahárból. Az iráni állami televízió 8 robbanásról számolt be Bandar Abbasban, és arról, hogy 2 rakéta csapódott be Sirik és Jask kikötőibe is, szintén Dél-Iránban. 2 lövedék emellett Abu Musza szigetét érte, amely régóta vitatott terület Irán és az Egyesült Arab Emírségek között. Az iráni forradalmi gárda csütörtök reggel már arról számolt be, hogy csapást mért amerikai támaszpontokra Kuwaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A szervezet kilátásba helyezte, hogy támadásait kiterjeszti a régió más országaira is. Megugrottak az olajárak a közel-keleti feszültség újabb kiéleződése miatt. Az olajárak mintegy 7%-kal emelkedtek, miután ismét kiéleződött a közel-keleti konfliktus. Az irányadó Brent típusú kőolaj hordonkénti ára megközelítette a 80 dollárt. Az áremelkedést azt követően regisztrálták, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, megítélése szerint véget ért az Iránnal kötött tűzszünet, egyúttal újabb katonai csapásokkal és egy újabb blokkád bevezetésével fenyegetőzött.
0: Idén is megszervezik a hagyományos aratóverseny Györgyénben. A búzát hagyományos módon kézikasszával aratják le az 59. aratóversenyen. Az aratók reggel 6 órakor gyülekeznek a helyszínen, és 6.30-kor indulnak a mezőre. 6.45-kor következik majd az aratók bemutatása, 7 órakor pedig a kötélkötés. A fő attrakció, vagyis az aratóverseny 9 órakor kezdődik, amelyet hagyományosan pásztorharanggal nyitnak meg. Az eseményt népzenei előadások kísérik. Az idei aratóversenyt július 11-én szombaton szervezik meg a településen. Marinko Pijukovicsot, a Duzsianca Bunyavác Horvát Egyesület igazgatóját hallják.
9: Kiemelt célunk, hogy megőrizzük a búza hagyományos kézi aratásának szokását, úgy, ahogy azt a falvainkban még 50 vagy akár több mint 50 évvel ezelőtt végezték. Az eseményt idén is szeretnénk új tartalmakkal gazdagítani, amelyek szorosan kapcsolódnak az aratáshoz és az aratóversenyhez. A program részeként helyet kapnak a hagyományos aratói ételek is. A résztvevőket aratóebéddel és tarhonyával várják, utóbbi a versenyprogram része is lesz. Az idei rendezvényen egy különleges látványossággal is készülünk, amely minden bizonnyal felkelti majd a látogatók érdeklődését. Fiatal aratók is kaszát ragadnak, hogy bemutassák a hagyományos kézi aratás fortíjait.
0: Három nap önfeled szórakozás, ijászkodás, gyöngyfűzés és korongozás. Idén 6. alkalommal rendezik meg Királyhalmon a három nap tábor elnevezésű hagyományőrző kézműves rendezvényt. Vajtai Viktória járt a helyszínen.
10: Idén 63 gyermek ügyeskedik a háromnapos tábor alatt Királyhalmon, ahol számos kézműves tevékenységet próbálhatnak ki. A tábor második napján a legnépszerűbb foglalkozás az íjászat volt. Bíró Zsófia.
11: Az íjászkodás nagyon jó volt, tele volt örömökkel, meg mindennel. A tegnapi nap az tele volt vidámsággal, táncokkal és sok más fogócskával, meg ilyenekkel.
10: A gyerekek a magyar kanizsai íjászok segítségével lőtték ki a vesszőket. Nádi Endre, a magyar kanizsai íjászkör elnöke.
12: Mindenki úgy kezdte az íjászatot valószínűleg, hogy gyerekkorában készített botból, madzakból valamilyen íjat. Tehát az egészen kicsi gyerekek is képesek kilőni a vesszőt. Vannak a gyerekek között is kimagaslóan tehetséges egyedek, egyének, akiknek szinte nem is kell megmutatni, hogy mit hogy kell csinálni, mert magától ösztönösen jól csinálja.
10: Kókai Anasztázia, a Királyhalmi Homokszem civil szervezet elnöke elmondta, céljuk az, hogy a gyerekeket megismertessék a hagyományápolással, és háromnapi elfoglaltságot biztosítsanak nekik.
13: Ami nagyon népszerű szokott lenni, az az íjászat, és jelenleg itt is vannak a magyar kanizsai íjászok, de kézműves foglalkozásokat is szervezünk. Például ma délelőtt nemezelés volt, a tegnapi nap folyamán pedig néptánc, táncház, népénekeket tanultak, illetve délután népmesés foglalkozás volt Pécs Blanka tanárnő vezetésével. Hát az érdeklődésüket elég nehéz fenntartani, ugye rövid ideig tudjuk őket lekötni, a többséget, persze mindig vannak kivételek, de azért mindig igyekszünk, és ilyen változatos programokat próbálunk nekik kínálni.
10: A tábor csütörtökön a Magyar Kanizsai Lepke Otthon bemutatójával zárul. Az esemény a szabadkai önkormányzat támogatásával valósult meg.
0: A szünidőben sem állt meg az élet a Muzsiai Emmaus kollégiumban. 60 elemista és 20 animátor részvételével zajlik a héten a nyári oratórium. A motto: ne félj, mert megváltottalak, enyém vagy, vagyis Isten velünk van és segít, ha bajba jutunk. Az esemény legfontosabb célja a hitre való nevelés és a közösségépítés. Kecskés István és Balogh Sára riportja.
9: Fontos, hogy a nyári szünetben is foglalkozzanak a gyerekekkel, és hogy a közös ima és ének hangulata a Szűz Mária Szent Neve plébánia templomból eljusson a muzslai családokhoz is. Elias Ohoy Ledvarin, muzslai plébános.
14: Plébánia közösség, ez egy család, és nagyon fontos, hogy a gyerekek érezzék, hitanossaink érezzék, hogy ide tartoznak, egy közösséghez tartozunk, egy közösségben vagyunk, és közel állnak az a templomhoz, jól érzik magukat a templomban, a plebánia környékén, a parkon, és valóban ismerik egymást, és építik tovább ezt a közösséget.
9: A muzsiai plébánián évente több oratóriumot is szerveznek, hogy a gyerekeknek hasznos, kedvükre való időtöltést biztosítsanak. Németh Laura muzsiáról.
15: Ez a nyári oratórium most a legjobb az idén. A délutáni játékok szintén, a kiütőcskék, a röplabdák, a focizások és a hokik. A csapat is nagyon jó, a kékek a legjobbak.
9: Kocsis Edvárd múzsjáról.
16: Ebben az oratóriumban azt tetszik a focizás, meg az ilyen játékok, de az idő nem annyira tetszik nekem.
9: Liptai Alissa múzsjáról.
17: Nekem azt tetszett legjobban, amikor délutáni játszások voltak, nekem nagyon tetszettek, és tegnap, amikor volt így, hogy kérdeztek tőlünk kérdéseket.
9: A gyerekekkel animátorok foglalkoznak, többségük korábban szintén oratóriumokra járt. Pozsári Szelina, fő animátor.
18: 60 gyerek van, és ilyen 20-25 animátor segítkezik. Délelőtt az előző évekhez képest most programok vannak, tehát nincs ilyen kézművesség, vagy csak nagyon ritkán. Délelőtt is jobban játszanak, és játékokat tervezünk nekik, hogy érdekesebb legyen, és nem osztályok szerint vannak felosztva, hanem két színre van. Délután pedig, ahogy eddig is szoktuk, nagy játékok vannak.
9: A muzsiai plébánián az oratóriumokat a szalézi rend tagjai honosították meg 1995-ben, majd az őket váltó verbita szerzedesek folytatták a hagyományt.
0: Meghalt Bonnie Tyler, a rekettes hangjáról ismert velszi énekesnő 75 éves volt. Az előadó hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint Tyler egy portugáliai kórházban hunyt el, annak a betegségnek a következtében, amely miatt az elmúlt hónapokban kezelés alatt állt. Pályafutása során 3 Grammy-jelölést kapott, 2013-ban pedig az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az elmúlt években sem vonult vissza a zenéléstől, tavaly jelent meg a Total Eclipse of the Heart modern klubzenei feldolgozása Together címmel, amiben David Guetta is közreműködött. Idén pedig újabb mérföldkőhöz érkezett legendás slágere, az eredeti felvétel több mint 1 milliárd lejátszást ért el a Spotify-on. A pontos idő 12 óra 22 perc, híradónkat hallották.
19: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fok van, holnap is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Hajnalban 14, napközben 29 fokig melegszik a levegő.
20: Hírek, riportok,
21: ráadásként régiós slágerek.
20: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
21: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
19: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Július 9-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 54 para, 1 svájci frank 127 dinár 20 para, 1 angol font 137 dinár 58 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 67 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Elérkezett az idő, hogy a Pannon Televízió műsor füzetébe is belelapozzunk. Ugye jelen pillanatban, hát így délidőben, főzőműsor, székely, konyha és kert látható. Utána forog a kamera, Szabadka az iparosok városa. A Civitas 1779 Egyesület dokumentum filmjét láthatják, melyet Tóth Borisz rendezett. Erdei utakon magyar ismeretterjesztő filmsorozat újabb részével is jelentkezik a televízió, és 15:30-kor lesz egy újabb főzőműsor, ez már a kárpáti kulináris. Utána fit percek, tanuljunk szerbül. És maradunk még az ételeknél, 17 órai közelképben, a Firigyházi Gasztrofesztiválról láthatnak összefoglalót. Ezt követi a híradó, majd Vajdaság természetvédelmi őrei címmel a Pannon Televízió dokumentumfilmjét láthatják. 19:30-kor Szubjektív, vendég Kalmár Zsuzsa, a Palicsi Színjátszó Grund vezetője. 20 órai híradó után a külhoni magyar közösségek jelenéről és jövőjéről a Vajdasági Szabad Egyetemen készült felvételt láthatják. Utána egészségügyi, majd tudományos magazin a késő esti híradó előtt a Pannon Televízióban. Itt pedig a rádióban, hát vizgő, mozgó táborba látogatunk majd, és természetesen a megszokott tartalmakról sem feledkezünk, megtartsanak velünk.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai.

0: 0999 14 01. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Magyarkanizsán igen, Zentán továbbra sem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyarkanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határ értékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Megtörtént a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése. Az önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott a jégeső, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Góli szerint a jövő évi költségvetésben ismét helyet kell kapnia egy támogatott mezőgazdasági biztosítási programnak, amely ösztönözni a gazdákat termőterületeik biztosítására. Oroszország betiltotta a dízel kivitelét a hazai üzemanyagpiac védelme érdekében. A döntés azért született, mert az ukrán dróntámadások miatt a finomítókban ellátási hiány és áremelkedés alakult ki. Az ország több régiójában a sofőrök órákat várakoznak a benzinkutaknál, hogy dízelt vagy benzint tankolhassanak. Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes kiemelte, hogy a kutakon kialakult helyzet joggal vált ki aggodalmat a lakosság körében. Hangsúlyozta, hogy a dízel export korlátozása biztosítja a belső piac jobb ellátását. A politikus bejelentette, hogy Oroszország még ebben a hónapban üzemanyagimportba kezd. A Reuters értesülései szerint Oroszország már meg is kezdte a benzin behozatalát Indiából. Meghalt Bonnie Tyler, a reketes hangjáról ismert Velsz énekesnő 75 éves volt. Az előadó hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint Tyler egy portugáliai kórházban hunyt el, annak a betegségnek a következtében, amely miatt az elmúlt hónapokban kezelés alatt állt. Pályafutása során 3 Grammy jelölést kapott, 2013-ban pedig az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az elmúlt években sem vonult vissza a zenéléstől, tavaly jelent meg a Total Eclipse of the Heart modern klubzenei feldolgozása Together címmel, amiben David Guetta is közreműködött. Idén pedig újabb mérföldkőhöz érkezett legendás lágere, az eredeti felvétel több mint 1 milliárd lejátszást ért el a Spotify-on.
0: Sport.
3: A hét folyamán a Magyarkanizsai Vajdasági Birkózó Akadémia ad otthont a szerb, a magyar és a horvát női U17-es birkózó válogatottak közös edzőtáborának. A résztvevő versenyző közül többen a két hét múlva Bakuban megrendezésre kerülő U17-es világbajnokságra készülnek, míg mások a július végén Fehéroroszországban sorra kerülő nemzetközi csapatversenyen lépnek majd szőnyegre. A Vajdasági Birkózó Akadémia a nyár folyamán további nemzetközi edzőtáboroknak is helyszínt biztosít. Emellett megrendezik az összetartozás tábort, amelyen a szeptemberben induló akadémisták vesznek részt. A programra a vajdasági, budapesti, horvátországi, felvidéki, valamint a létrejövő Székelyudvarhelyi Akadémia növendékei érkeznek majd, tovább erősítve a Kárpát-medencei birkózó közösség szakmai és emberi kapcsolatait.
0: Időjárás.
3: Az előrejelzés.

0: Hírmagasság szerint pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Hajnalban 14, napközben 29 fokig melegszik a levegő hőmérséklete.
1: Aktuális.
2: Érdekes.
1: Hallgasson bennünket
2: a Régió Rádió hullámain is.
1: A Régió Rádió hullámain is.

0: lesz.
1: Ez a Mozaik.
0: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Mozaik utolsó órájába léptünk, és hamarosan Zomborba utazunk. Előtte azonban elmondanám, hogy Röszke egy horgos egy autópályánál a belépő oldalon, tehát határinformáció a belépő oldalon, autóbusszal is, és tehergépjárművel is több mint fél órás a várakozás. Még a kis határon, tehát Röszke 2, Horgos 2 határátkelőn mindkét irányba személygépkocsival több mint fél órás várakozásra készülhetnek. Jó utat kívánok mindenkinek!

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Jubilál a zombori vízgő mozgótábor. A helyi magyar polgári kaszinó fiataljai immár 5. alkalommal hívták szabadulni a szabadba a gyerekeket és a fiatalokat. A tábor célja, hogy a tartalmas együttlétek, a kirándulások, a játék és a mozgás öröme révén a résztvevők valódi, offline közösségi élményekkel gazdagodjanak, miközben közösen fedezik fel a nyugatbácskai nyár kínálta lehetőségeket. A táborban járt Lennert Tíme a kolléganőnk.
3: Cselenák Kingával beszélgetek, aki a zombori vízgő mozgó tábor egyik főszervezője. 5. alkalommal kerül sor a táborra, jubilál tehát ez a nagyszerű kezdeményezés. Idén mennyi résztvevő van, hogyan néz ki a program?
4: Idén a vízgőmozgó táborba 19 gyerek gyűlt össze, 10 fiú és 9 lány, illetve a szervezők, most egy igazán nagy csapatba gyűltünk mi is össze, 9-en vagyunk, hétfőkkel 7-en voltunk, szerda 9, és akkor csütörtök péntek pedig 8-an.
3: Hát úgy gondolom, hogy el is kell minél több kéz, minél több aktív részvevő, hiszen a program nagyon változatos mindig. Készültetek-e valami különlegességgel még így a jubileum kapcsán?
4: Igazából ugye így 5. évben nekünk van egy ilyen napirendünk, hogy kb. Így hogy szoktuk fölépíteni a tábort, mivel vízgő mozgó tábor, mi így ugye zombor szívében a Magyar Polgári Kaszinóban vagyunk, és innen az a cél, hogy így minél többször így kimozduljunk vízpartra a természetbe, úgyhogy vannak olyan programok, amik eddig is voltak, például ugye Bezdába megyünk, Gombosra megyünk, itt a medencében, Kanári partra, de ezen felül inkább az ilyen játékokban nyilvánul meg a változatosság, úgyhogy abban próbálunk így minél érdekesebb programokat kitalálni.
3: Nagyon különleges ez a ti kezdeményezésetek abból a szempontból, hogy ugye zombori fiatalok szervezik ezt a tábort itteni nyugatbácskai gyerekek számára. Milyen indítatásból láttatok hozzá a szervezéshez annak idején 5 évvel ezelőtt, és nyilván most már több tapasztalatotok van, és tudtok mesélni megélésekről.
4: Igen, ezt a zombori szervezőket csak annyiban javítanám ki, hogy itt kishegyesi szervezők is vannak, és most remélem, hogy akkor mindenkit megemlítettem, igen, tehát, hogy ő van egy kishegyesi lány, aki a legeleje óta velünk van, úgyhogy őt is kiemelném. De igen, alapvetően mi mind egy baráti kör vagyunk, igen. Én nem is tudom, igazából minden évben gondolkozok ezen a válaszon, valahogy első évben még meg tudtam fogalmazni, azóta meg már csak úgy dob a flow.
3: De hogy pont erre vagyok kíváncsi, igen. Meg hogy hogyan alakult ez bennetek is, tehát azóta. Tehát, hogy mi volt az alap elképzelés, és ez hova fejlődött ez idő alatt?
4: Igen, hát ugye az alap az volt, hogy talán bennem indult meg ez az egész gondolat, mert én egész gyerekkoromban itt ez a zombor, gombos, bezdán háromszögben lefölmentem, vízben voltam, nekem a lételemem a víz. Nagyon játékos vagyok, én is jártam táborokba. Akkor nagyon adott volt, hogy a baráti körünk nagy része pedagógus, abból az állandó munkahelyünk az, hogy gyerekekkel foglalkozunk. Mi is nagyon-nagyon szeretünk. Nekünk ez az egész egy buli. Mi igazából 5 napon keresztül együtt vagyunk 0-24-ben, az összes játékba, programba. Mi is tiszta szívvel, lélekkel, gyerekszívvel részt veszünk, úgyhogy én, mintha nem csak részt, vagyis hogy nem csak szervezőként, de szinte néha táborozóként is érzem magam. Itt volt, adott volt a Magyar Polgári Kaszinó, ahol vannak szobák, ahol van étkező, nagy terem, és valahol így jött egy egész, hogy hát úristen, hát csináljunk egy tábort. Ez volt az eleje. És akkor ugye utána pedig, nem tudom, nekünk ez egy ilyen nyári fő program volt, hogy akkor valahogy így annyira sikeres volt, és annyira a gyerekek szemében láttuk, és már úgy fejeztük be, hogy mondták, hogy akkor jövőre ugye lesz. És egyszerűen nem tudom, csak kezdtük tovább csinálni, és egyre több kellék, egyre több eszköz, egyre több ötlet, és mintha nem lenne vége.
3: És hát ugye fontos talán az is, hogy fiatalok vagytok generációban, és közelebb vagytok a gyerekekhez, és az is nagyon szép vállalás, hogy itt a szülővárosotokban, tehát te is kezdeményezőként, tehát visszahoztál ide egy tartalmat, egy programot, annak ellenére, hogy ugye életvitelszerűen már nem élsz Zomborban.
4: Igen, igen, ugye én Szegeden lakok, és igazából a szervezőbrigádból senki nem lakik Zomborban, és szerintem nekünk ez egy ilyen, valahol mélyen egy fájú pont, vagy legalábbis valami, amit én legalábbis még nem annyira tudom magamban ezt hogy elhelyezni, és ezzel így tudunk is adni amúgy a nyugatbácskai közösségnek, illetve igazából igen, a zomboriságunknak.
3: És ugye lesz jövőre is tábor.
4: Hát reméljük, hogy lesz jövőre is 6. vízgőmozgó.
3: Juhász Rékával beszélgetek, aki a vízgőmozgó tábor egyik szervezője szintén, és nem máshonnan, mint Kishegyesről van itt először. Miként kapcsolódsz a programhoz? Mi indított arra, hogy részt vegyél a szervezésben?
5: A többiekkel, a többi táborszervezővel barátságban állok egyébként is, és évről évre folyamatosan meséltek erről a táborról, és így most a tavasz folyamán így úgy gondoltam, hogy én is szeretnék ide eljönni, úgyhogy megkérdeztem őket, és nagyon befogadóak voltak felém, úgyhogy tártkarokkal vártak, úgyhogy most én is itt lehetek.
3: Tehát önkéntesként vagy itt. Mit tapasztalsz, milyenek a tábori mindennapok, mit ad számodra ez a tábor, ez az élmény, hogy itt szervező lehetsz?
5: Nagyon jó a hangulat, nagyon sok tapasztalatot szerezhetek, hiszen nagyon sok játékot megismertem, amit egyébként vihetek a saját szakmámban, mint gyógypedagógus, szóval ez így nagyon sokat adott. A gyerekek nagyon jókedvűek, nagyon befogadóak, nagyon elfogadóak egymással, és nincs kiközösítés, nagyon örömteliek, és nagyon élvezik a programokat.
3: Először jársz ezen a tájon, itt Nyugatbácskában, Zombor környékén, milyennek találod?
5: Nagyon-nagyon kedves város, nagyon élvezem, tényleg nagyon keveset jártam erre, úgyhogy ilyen külön élmény nekem is, hogy itt lehetek. Ugye voltunk medencézni, jártunk Gomboson, megyünk Bezdámba, úgyhogy nekem is számos új dolog van, és ennek nagyon örülök.
3: Mak Noémit kérdezem, aki Nemes Militicsről érkezett a zombori táborba. Először vagy-e itt is, hogy érzed magad?
6: Ez már a 3. évem, és azért érek vissza, mivel nagyon szeretem ezt a tábort. Önfeledten tudunk szórakozni, mindenki összetart, tehát tényleg egy családias környezet.
3: Nagy részt nyugatbácskai gyerekek, Zombor környéki gyerekek vannak itt a táborban, ha jól tudom. Ez egy különleges lehetőség arra, hogy ismerkedjetek, barátkozzatok itt a térségben, vagy van erre lehetőség máskor is?
6: Én úgy gondolom, hogy főleg táborokban tudunk a legjobban összebarátkozni, mivel napokig ugye össze vagyunk zárva, és van időnk kiismerni egymást, megismerni, ezáltal tudunk életre szóló barátságokat kötni. Nekem is van egy-két ilyen ismerősöm.
3: A tevékenységek közül mit emelnél ki, mit szeretsz legjobban csinálni itt ebben a táborban?
6: Hát valójában mindegyik programot nagyon szeretem, mert arra figyelnek a táborosztatók, hogy egyaránt legyen érdekes egy 10 évesnek és egy 15 évesnek például, de mindent szeretek, tehát mindig nagyon jó a hangulatunk, nincs olyan, hogy valaki szomorú, mert egyszerűen mindenki élvezi a programokat, szóval nekem nincsen kedvencem. Általában spontán szokták a programokat megtervezni, és ezért ilyen különleges, hogy nem feszülnek rá, hogy lesz, mind lesz. Spontán, ahogy ők gondolják, hogy nekünk tetszeni fog, megszervezik. Tegnap is volt egy ilyen spontán traktorozásunk, és nagyon csodás volt.
3: Bozsik Dáviddal beszélgetek, aki Szabadkáról érkezett a vízgőmozgó táborba. Először vagy-e itt, és mi tetszik a legjobban ebben a táborban?
7: Igen, elsőre vagyok ebbe a táborba. Leginkább az tetszik, hogy nagyon befogadóak és barátias a társaság is. Bármire van szükségem is, akkor egyből reagálnak rá, nagyon kedvesek.
3: Melyik foglalkozások tetszenek leginkább? Mit élvezel legjobban?
7: Az egész programot nagyon jól összerakják, és szerintem, hát nem tudok kiemelni, nekem nagyon tetszik mind.
3: Tehát pörgős, dinamikus.
7: Igen, folyamat történik valami, szóval nagyon jó.
3: Látom, hogy újságot is írtok, szerkesztetek, illetve hát beszámol ez a napi tábor újsága az eseményekről. Ez milyen élmény, hogyan történik?
7: Arról a napról történt élményeket foglalják bele, egy idő után jó visszaolvasgatni. Egy másik nap már nagyon jó visszaolvasni, hogy tényleg az jó volt átélni ottan.
3: Olvasol egyébként újságot, szoktál?
7: Így nem, de ezt most nagyon szeretem olvasgatni.
3: Igen, tehát kézbe vehető, mint a klasszikus újság, lap. Eljössz-e máskor is? Tervezed-e, hogy jövőre is visszatérsz ebbe a táborba? Szereztél-e sok új barátot?
7: Nagyon sok új barátot szereztem, és szerintem vissza fogok térni ebbe a táborba.
3: Kézműves és alkotó programok, udvari és beltéri mozgásos játékok, valamint természetközeli élmények és kirándulások tették emlékezetessé az idei vízgőmozgó tábort, amely pénteken zárul, a szervezők reményei szerint a jövő nyári folytatás ígéretével.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán. Érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: nektek örökzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

A nap folyamán már szóltunk a hírekben, hogy szerda éjjel 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler, eredeti nevén Gaynor Hopkins. Az iménti felvétel is tőle szólt. Az énekesnőt májusban mesterséges kómába helyezték, miután Portugáliában sürgősségi bélműtéten esett át. A múlt hónapban a szóvivője azt nyilatkozta, hogy Tyler ugyan már nincs kómában, de továbbra is nagyon beteg és intenzív osztályon ápolják. A védjegyé évé vált rekettes hangjáról ismert énekesnő karrierje a 70-es évek közepén indult az It's a Hurry című dalával, ám a végső áttörést a 80-as években érte el, amikor dalaival sorra a világ slágerlistáinak első helyén szerepelt. 50 éves zenei pályája során számtalan zenei és életmű díjjal tüntették ki, dalai állandó szereplői, sorozatok, filmek, musicalek betétdalaként, 17 nagylemez és több millió eladott album birtokosa. A 90-es évek végére már jó néhány duettel is büszkélkedhetett olyan ismert előadó művészekkel, mint például Rod Stewart, Cliff Richard, Cher, Lorraine Crosby, Vince Gill és Meatloaf. Érdekességként elmondanám, hogy Tyler volt az első olyan nyugati énekesnő is, aki a Szovjetuniót is végig turnézta. Egyébként idén Magyarországon is fellépett volna a Szegedi Deja Vu Fesztiválon egy európai turné keretein belül. A folytatásban is még ráemlékezünk a következő dallal, én viszont itt megköszönöm eddigi figyelmüket. További jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, ezt jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, a Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés. Július 10-én Nikola Tesla születésének 170. évfordulóján ingyenes lesz a belépés a belgrádi Nikola Tesla múzeumba. Előzetes bejelentkezés vagy foglalás sem szükséges. A tárlatvezetések, amelyek szintén díjmentesek, fél óránként indulnak. A Nikola Tesla múzeum 1955. októberében nyílt meg. A gyűjtemény 1957-ben vált teljessé, amikor ide szállították a Nikola Tesla hamvait tartalmazó urnát. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Bulgáriában felütötte a fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 11 megyében regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. A legtöbb fertőzöttet Vraka megyében jegyezték fel, ott több mint 220 pácienst vettek nyilvántartásba. Emellett Pleven és Lovecs megyékben is számos megbetegedést regisztráltak. Betegeket jelentettek Montana megyében, Szófiából és környékéről, Várnából, Ruszéból, valamint Vidin, Pernik és Targoviste megyékből is.
2: Sport.
3: Újvidéken mérkőzik meg ma este a Ferencváros és a Vojvodina labdarúgó csapata az Európa Liga első selejtező körének nyitányán. Az újvidéki csapat az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai idényét követően vág neki az európai szezonnak, ám a párharc esélyese ennek ellenére és a budapesti együttes, hiszen évekre visszamenőleg a BL vagy az EL csoportkörében szerepeltek. A párharc győztese az Európa Liga selejtezőjének következő körében a holland Twente ellen lép pályára, míg a vesztes az Európai Konferencia Liga selejtezőjében folytatja európai szereplését. A ma esti mérkőzés 20 órakor kezdődik Újvidéken, a visszavágót pedig egy hét múlva rendezik Budapesten.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 27 fokot mutat a hőmérő, sok napsütés várható a nap hátralévő részében is. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, többfelé élénk, néhol erős lehet majd az északnyugati szél. Holnap hajnalban 14 fok várható, délután pedig 28 fokig melegszik a levegő hőmérséklete.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió,
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Új kereszttel gazdagodott a törökbecsei templom. Mit jelent ez a helyi hívő közösség számára, és hogyan alakult a hitközösségi élet az elmúlt időszakban? Erről is kérdezte Monsignor Mellár József törökbecsei plébánost, Szabó Hangya Teréz.
2: Több oka is van annak, el kell áruljam, amiért éppen most látjuk vendégül az atyát, mert hiszen férfiaknál talán szabad elmondani, 60 éves idén, illetve 35 éve szolgál, vagyis 35 év telt el a felszentelése óta.
3: Igen, válaszolni kellett a megszólításra. Sokszor magamban megfogalmaztam, hogy ha újra születnék, újra papnak mennék, talán sok dolgot másként csinálnék most ezzel a fejemmel, mint fiatalon, de újra a papivatást választanám.
2: És arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ugye az egész szolgáltat, az egész életét tulajdonképpen bánságban töltötte. Nehéz olyan helyen szolgálni, ahol mindenkit ismer szinte, illetve önt kis gyerekkora óta sokan ismerik. Nehezebb, mint hogyha idegenként jönne a hívek közé?
3: Úgy tekintettem minden új helyre, ahova kinevezett a püspök atya, mint egy küldetési helyre. Rövid időn belül otthonosan éreztem magamat abban a közegben. Először Székelykevén 2 évet voltam káplán. Nagyon befogadott a közösség, nagyon sok szeretettel és figyelmességgel halmoztak el. Megéltem, hogy komolyan vesznek, mint papot, és hogy megadják a tiszteletet, annak ellenére, hogy akkor csak kezdő voltam, de az idős bácsik is megadták a tiszteletet fiatalkorom ellenére is, és ez sokat jelentett. Nekem mondhatom azt, hogy nagy kikindán születtem, de nagy kikinda nem vonz, de nekem nincsen honvágyam. Sokan elmennek külföldre dolgozni, és talán ott is akarnak letelepedni, és ott is élnek, és honvággyal jönnek haza a nyári szülődőbe, bennem nincsen honvágy. Az az én otthonom, és az az én közösségem, ahol én pillanatnyilag szolgálok, tehát ez isteni kegyelem.
2: És most ez éppen törökbecsén.
3: Most éppen törökbecsén. A többi helyen is nagyon szépen fogadtak. Nagybecskereken 6 évet voltam káplán is. Nagyon szép közösség alakult ki, összetartozás a hívekkel, az is szép időszakom volt. Az első plébánosi helyem Délbánátban, az is nagyon szép volt. Hát az anyukám is velem jött akkor is, szinte a tenyerükön hordoztak a Sándor egyházi hívek, a Starcsolyak és a Hertelendiek. Az egy különleges élmény volt. Nagyon sok szép zarándoklatot, meg sok minden mást szerveztünk, és akartak a hívek ebbe bekapcsolódni. Szerveztünk a pap kollégáimmal együtt a zarándoklatot Csíksomlyóra is 3 alkalommal, és hát meglepő volt a visszhangja ennek a meghirdetésnek. Én csak 50 emberre számítottam, hogy esetleg elmegy, mert drágának tartottam az utat, és hát nem volt elég az egy 50 személyes busz, emeletes buszt kellett rendelni, másik évben már 2 kis busz, tehát 2 50 személyes buszt, és maga a 3. évben is, tehát hogy más zarándoklatokra is szívesen mentek imádkozni papi hivatásokért. Így mindig másik helyre mentek, ahol per pillanat nem volt pap, oda vezettük a híveket, egész Délbánátból is imádkoztunk új papi hivatásokért. Ott láttam, azt éltem meg, hogy az emberek örömmel viszik, vagy hozzák jobban mondva a süteményeket, hogy végre ők is házigazdák lehetnek, és olyan örömmel és kedvességgel kínálhatják a Délbánát többi híveit, ahogyan őket fogadták. Szóval egy csodálatos élmény volt ezt látni, hogy nem kényszer, vagy nehezére esik, vagy nem szeretném, vagy kiszúlnak csak ilyen okokból, hanem örömmel hozták a süteményt, meg amit mondtunk.
2: Nyilván, ahogy a plébános viszonyul hozzájuk, úgy viszonyulnak a hívek a templomhoz, az egyházhoz. És most 2 éve, ugye, hogy általános helynökké kinevezte Mirko Stefkovics püspök atya, most nagyon kell járni, ugye Bánátot, sokat utazik nyilvánvaló. Változik-e valamit Bánát?
3: Változik mind a világ is, ahogy változik, és ahogyan azt tapasztaljuk, hogy hát egész Vajdaságból a magyarok a kettős állampolgárság véget elmennek, és csökken a híveknek a létszáma, ugyanúgy Bánátban is csökken a híveknek a létszáma. Sokan meg is halnak, természetesen az idővel lebetegszenek, nem tudnak már járni a templomba. Tehát a zarándoklatokra is, ha versecen van, szívesen elmegyek és részt veszek azon a zarándoklaton. Azt látom, hogy egyre kevesebben tudnak elmenni fizikailag, a fiatal nemzedékek nincsenek, és talán akik még vannak, azok is túlterheltek, egy egész napot nem tudnak szentelni erre már, esetleg egy délután. Az az elköteleződés és az a föltöltődés, amit megéltek abban az időben, 99-től 2004-ig, amíg Sándor egyházán voltam és vezettem az zarándoklatokat. Tehát az embereknek szükség, lelki szükséglet, de egyszerűen az időből nem telik ki a fiatalabb nemzedékeknek.
2: És atya, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy milyen most per pillanat a bánsági vallási élet, hogyan zajlanak a vallási hétköznapok és az ünnepek? Van elég hívő, vagy nagyon üresek a templomok?
3: Hát ez plébániától plébániáig változik. Valahol a híveknek a száma nem csökken, már ez a nagy eredmény, valahol valamilyen téren pedig növekszik, mondjuk rá a közösség, egy-egy közösség, és valahol több gyermeket vállalnak, és nincsen fogyatkozás a hívek létszáma szempontjából kisebb közösségekbe, ahol bátrabbak a szülők, inkább többségében előregedő a plébániáink, és hát fogynak a hívek a templomból. Örömmel járnak, akik mennek, szeretetből, kitartóan, és ez olyan megérinti az embert, hogy kitartanak.
2: És a fiatalokkal mi a helyzet? Hány első áldozója volt az idén?
3: Hát ez most egy ilyen rendkívüli év volt, Törökbecsén 5 első áldozó volt, tehát ezek Törökbecsei és Aracsi, ott 2 plébánia van, de a rákövetkező generációban 10-12 első áldozó lesz, nagyobb a taglétszámú az iskolában is a gyereksereg, és hát akkor az előző generációban is több gyerek volt első áldozó, ez most egy kicsit így kirívóan kevés első áldozó volt. Nagyon készültek rá, és az nagyon örömmel töltötte a szívemet, hogy eljöttek most vasárnap is az első áldozás után, és úgy sorba jöttek szent áldozáshoz, ez meg nagyon meghatott.
2: És a birmálkozók?
3: Most az idén nem voltak birmálkozóink. Hát a serdülőkorban, tehát az előző iskolaiban volt birmálkozók, voltak birmálások, és annak ellenére, hogy serdülőkorban voltak, egy kicsit úgy rakoncátlankodtak, de amikor jött a püspök atya a hittanvizsgára a birmálás előtt, akkor meglepően sokat tudtak. Tehát sokan is sokat tudtak, egy-két kérdést, amit föltettem, esetleg nem tudtak, és úgy nagyon nagy öröm volt a szívemben, hogy megemberelték magukat.
2: És azt tudja-e, atya, hogy az iskolában hányan választák az hittant, illetve mennyien járnak a plébániára hittanra? Vannak tanítványai?
3: Van plébániai hittant is, én megtartottam, ahogy bevezették az iskolai hittant, én végig megtartottam, akárhol szolgáltam, megtartottam a plébániai hittant is, és az iskolában is, konkrétan amikor padén voltam, akkor én tanítottam a hittant, de amikor átmentem Csókára, akkor hitoktatónak, illetve tisztelendő nővéreknek már ők tanítottak, a gyerekek már ismerték az iskolába, az iskolai hittanon a tisztelendő nővéreket, akkor rájuk bíztam. Minden átmenet, személyi változás a hittanosok körébe, ez a 35 év alatt, vagy még akkor még csak 20 év alatt már tapasztaltam, hogy nem jó hatással van a gyerekekre. Volt, akik nagyon sokat tudtak, de már változott a hitoktatójuk, minden hittanon ott voltak, minden misén, de már más lett a hitoktató, én konkrétan azt a hitoktatót meg nagyon szerette, 11-2 gyerekből egy nem akart többet járni, és Ezért az iskolai hitoktatásban nem akartam változást, viszont a plébánia hittanon az én hitoktattam a Csókán is, meg mindenfelé is. Természetesen tudom, hogy hány gyerek, így 60-65 gyerek között mozog a létszáma, amikor oda mentem Törökbecsére, olyan 90 körül volt a plébánián, és az iskolában is, hát magyar gyerek van beiratkozva, egy 3 évvel ezelőtti adat, olyan 120 körül magyar gyerek van, de a hittanra csak olyan 70 körül, 70-75 körül iratkozott be. Nem mindenki akarja, és másik dolog, hogy abba az iskolába, Törökbecsén járnak még Beodráról is, a szomszédos plébániáról is, a felső tagozatokban 5-től 8-ig, és akkor ott is van egy 10-12 felsős, aki hát akkor ő majd elmegy saját plébániáján a plébániai hittanra, nem pedig ide. Úgyhogy hát valaki ezt nem választja, úgy gondolja, elég a plébániai hittan, valaki csak az iskolai hittant választja, és a püspökök, az előző püspökeink azt mondták, hogy aki nem a plébániája jár hittanra, az ne engedjük oda a szentségekhez. És akkor én ehhez tartom magamat, hogy aki nem a plébániai hittanra jár és van, akkor az nem lehet elsáldozó vagy bérmálkozó.
2: Melyek azok az aktivitások, amikben még be lehet vonni ott a templom kerten belül, a templom falai belül a gyerekeket, a fiatalokat? Mire készek, mennyire aktívak?
3: Nagyon szeretik, szóval ilyen én is voltam a 70-es évek végén, 80-as évek elején voltam, jártam Uzsjára az ifjúsági találkozókra, és akkor a mostani jelenlegi Beodrai Egyház tanács elnök, meg az ő korosztálya, a felesége is járt ilyen találkozókra, és szerette volna, hogy ne csak a tudást, hanem élményt is kapjanak a beodrai hittanosok, akkor hát, hogy bővítsék a kört, akkor én voltam még a beodrai plébános is, meg hát természetesen a törökbecsei, akkor hívták, hogy jöjjenek törökbecsei hittanosok is, és hát először csak úgy próbaképpen egy 10-15 gyerek ment, és akkor mindig több és több ment el Törökbecséről is, és hát legutoljára novemberben Törökbecsén volt, ilyen oda-vissza szokott lenni, tavasszal Beodrán van a hittanosok találkozója, arra nagyon szeretnek menni a törökbecseiek, és ősszel pedig Törökbecsén, és akkor 80 páran voltunk össze vissza, ki kellett vinni az padokat, meg mindent, hogy beférjen a gyereksereg, és le tudjon ülni. Kézművesség volt ezen belül, akkor énektanulás, meg játék, meg sok játék. Okay. És különböző játékon nagyon élvezték a gyerekek. Ez az egyik dolog, amit nagyon szeretnek. A püspökség néhány évvel ezelőtt elkezdte szervezni a hittanosok találkozóját. Hát a Szabadkai Egyház megyében ez a Jézus jó barát gyalogtúra modell alapján, csak még nem gyalogolunk, helyben vagyunk, Szajánban van mostanában, és azt is nagyon szeretik a gyerekek, 20-25-30 gyerek is elmegy Törökbecséről is. Hát 100 körül van a kisebb csoport, a 9-12 éves korúak, és hát valamivel kevesebben vannak már a 13-15 évesek korosztályába, de szeretnek menni. Már kérdezték május végén, hogy lesz belőle, mikor megyünk a nyári hittantáborba. Szóval ezekbe az aktivitásokba be tudjuk őket kapcsolni.
2: Ez nagyszerű, mert így akkor tudják tartani bennük a lelket, illetve a tiszteletet a hit iránt, és rászoknak arra, hogy rendszeresen templomba járni, részt venni az aktivitásokban. És akkor hát ugye ez a nagyon szép esemény, ami nem régen volt, ez az, ami egy kicsit koronálja az ilyen minden tevékenységnek, akár fiatalokról, akár idősebb hívekről van szó, ez az emlékkeresztnek a felszentelése. Na most így jelentek meg az újságokban is, hogy az aracsi kereszt tulajdonképpen Törökbecsére került. Hogy is van ez, hogy nem itt kellene, hogy álljon?
3: Fölállították az aracsi puszta templomnál ezt a keresztet, és akkor attól féltek azok, akik állították, hogy talán meg fogják rongálni, vagy esetleg meggyújtanak alatt a tüzet, és elég, meg hasonló, tehát majdnem minden évben leszerelték, aztán rá következő évben, mikor ünnepség volt, újra felszerelték, de idővel már nem volt, aki ezt a műveletet elvégezze, egyedül maradtak, egy-két személy maradt, inkább csak egy, és akkor úgy döntöttek, hogy leszerelik, és akkor biztonságos helyre fogják eltenni a jobb időkig. És akkor hát mi hallottunk erről, az egyháztanács tagja az egyiknek, az egyik egyháztanács tag hallott, és megkérte, hogy hát ide tudnák-e adni, az volt az eredeti elképzelés, hogy egy utcai kereszteződésben volt valamikor kereszt, a 70-es évek elejéig, talán 1973-ig, hogy oda fölállítsuk ezt a keresztet. Nem kaptunk, hát több mint egy írásba kértük, de nem kaptunk több mint egy éven keresztül erre engedélyt. Így lefektetve, fölújítva, tehát ezt az Aracsi Puszta templomnál már a valamikori beodrai plébános Bővíz László úgy mondta, mesélte nekem, hogy ő egyszer fölszentelte. De azon nem volt korpusz, nem volt a fölírás se, hogy indi, ezt adakozásból öntötte egy horgosi ilyen öntvény, öntő, és hogy hívják, nem volt ez a védő burok se a kereszt fölött, de vártuk, hogy kapjuk az engedélyt is, mivel nem kaptuk meg az engedélyt, nem akartuk, hogy tovább azon a kereszt fektetve volt, nem a földön volt, de mégis jobban ázik, mint hogyha föl van állítva. Hát és ideglenesen, nem is, nincs is az most lebottonozva, ez is mutatja, hogy ideglenesen akartuk oda fölállítani. Aztán akitől kaptuk a keresztet, jóvá hagyta, hogy maradjon ezt, és itt ezen a helyen, ahol a templom udvarba fölállítottuk, a templom udvarba, a kiskapuról húzza a szemét az embernek ez a kereszt, nagyon impozáns és nagyon meghatározza a templom udvarnak a hangulatát, sokan jönnek be meg is nézni a keresztet közelebbről is, és hát mivel, hogy most már van egy új korpusz is, akkor ezt így egybe fölszenteltük május 24-én, igen.
2: Szarvas Sándor Fafaragó műve, de mikor is készült?
3: Hát a millénium alkalmából készült, most pontosan ugye 1995-ben vagy 96-ban, mert föl van írva, hogy 896-1996, tehát 1100 éve, hogy magyarok ide telepedtek a Kárpát-medencébe. Ez alkalomból lett ott fölállítva, hogy faragva az pont abban az évben, 1996-ban volt-e, vagy 1995-ben már, kifaragták, ezt pontosan nem tudom. De az volt az oka, az alkalom, hogy fölállítsák ott a puszta templomnál 1100 év.
2: Igen, és említi atya, hogy nagyon szépen mutatott a templomkertben, és föl is szentelték. Mennyire tisztelik a keresztet a törökbecseiek?
3: Szóval nagyon szeretik, más utca kereszteződésekben is vannak keresztek. Az utca, az útteste aszfaltozása véget kihelyezték a kereszteket a közepéből, az útkereszteződés szélébe, megvan az meszelve, gondozva van egy kis ilyen fülke, szoborfülke, benne van egy Mária, az őd utca keresztjének is hívják azt az utcát, egyébként hivatalosan Zmájovina utca az, de úgy ismert a faluba, hogy melyik utca erről a keresztről, és hát körül van ott kapálva mindig, és rend volt, valamikor az a kereszt, amit ahová mi szerettük volna fölállítani, annak is volt egy ilyen kovácsolt vas kerete körbe, 1 méter a kereszttől körbe volt, és oda ütettek virágokat is, meg hát más helyeken is törökbecse szerte az utcai kereszteket, még az utcéli kereszteket is körülmeszelik, szükség szerint évente, 2 évente, 3 évente. Mikor látják, nem is tudom, csak bejelentik, hogy hát körülmeszeltük, meg rendbeszedtük, vagy ott most valamilyen súrjó, vagy valamilyen fahajtás kezd nőni, akkor azt kicsapodják, találnak valaki férfit, hogy ki, ha már nagyon erős. Tehát gondot viselnek a keresztekre.
2: És ennek a keresztnek a sorsa végül is jóra fordult. Egy, hogy felújították, kettő, hogy a templomkertben lelt otthonra, a legjobb helyen, és az, hogy ennyire gondot viselnek róla a hívek, ez nyilván azt jelenti, hogy szeretik, tisztelik a kereszten keresztül Jézust. Még csak annyit, hogy tervez-e valamiféle manifestációt, valamilyen eseményt ennél a keresztnél az atya, mivel hogy ott van az udvarban, lehet hozzá kötni ünnepet, lehet hozzá megemlékezést kötni.
3: Általában ott az mellette van a plébánosnak a garázsa. A garázs ajtó előtt szenteltük a virágvasárnap a barka ágakat. Most lesz, tehát azt hiszem, hogy ez alkalmasabb, meg megfelelőbb hely, hogyha a kereszt elé tesszük azt az asztalt, és ráhelyezik aztán a barkaágakat, az a barka szentelés, meg az a szertartás az evangéliummal együtt, ami jár a barka szentelésnél, hogy Jézus ugye bevonul Jeruzsálembe, az az evangéliumi részletet alkalmasabb, meg a tűzszentelés is a kereszt alatt alkalmasabb lenne nagyszombaton, hogy ott tartsuk. Én látom annak a pozitívumát, hogy ott van a kereszt.
2: Nagyon köszönjük Monsignor Mellár József atyának, illetve a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynökének, törökbecsei plébánosnak, hogy a vendégünk volt, és mindezt megtudhattuk a keretről, illetve a hívek közösségéről, akik ott Törökbecsén és a környéken élnek.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
6: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
6: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ajánlót hallottak.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles, jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsorvezető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, hajkó-ajkó, halabal, gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Pici-pici csiribiri sárga színű, kis bikini, taka-taka, meg ilyet, meg taka-taka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.
8: Ahol a régi slágerek tovább élnek.
4: Itt halhatatlan előadók, halhatatlan előadók
9: és legendás zenekarok dalai szólnak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Reklámot hallottak.
1: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Betézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg, kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik. Megtörtént a június közepén Szabadka térségében pusztító jégeső okozta károk felmérése. Az önkormányzat adatai szerint a vihar mintegy 7800 hektár mezőgazdasági területet érintett, elsősorban Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény környékén. Több helyen 50-100%-os terméskiesést okozott a jégeső, főként az aratás előtt álló gabonatáblákban, valamint a gyümölcsösökben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere, a Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta, a jelenlegi becslések szerint a károk értéke nem éri el azt a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne. Emiatt több károsult termelő támogatás nélkül maradhat. Góli szerint a jövő évi költségvetésben ismét helyet kell kapnia egy támogatott mezőgazdasági biztosítási programnak, amely ösztönözni a gazdákat termőterületeik biztosítására. Magyar Kanizsán igen, Zentán viszont továbbra sem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, ezt jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgára vonatkoznak majd. A csomagot szeptember közepére kívánják időzíteni, ráadásul olyan forrásokból, amelyek nem a költségvetésből származnak, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az Európai Unió harmadik csatlakozási fejezet csoportjának megnyitásáról. Hangsúlyozta, a Szerbia folytatja a reformokat, ugyanakkor nem számít arra, hogy az ország a közeljövőben uniós tag lesz. Hozzátette, az előrehozott választások kiírásáról augusztusban vagy szeptemberben születhet döntés.
1: Sport.
0: Negyed döntőkkel folytatódik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, ugyanis szombaton 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén továbbra is 27 fokot mutat a hőmérő. Holnap is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, többfelé viszont élénk, néhol erős lehet majd az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok, délután pedig 29 fok várható.
2: Friss hírek minden órában.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó két egyszobás lakást teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni ezügyben a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 14:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Régi slágerek.
1: Reggeltől estig.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Gyengén termett a búza Észak-Bácskában, nem javasolják a Tiszában való fürdőzést. Rendkívüli támogatást kaphat minden szerbiai felnőtt állampolgár. Elrajtolnak a VB negyed döntők, továbbra is a franciák a torna legnagyobb esélyesei. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az észak-bácskai gazdák, a tavaszi szárazságot több esélyesei. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az észak-bácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték. Az alacsony termés

0: magad is eléri.
1: Sajnos minket a jég telibe fogott, és 80 hektárt azt úgy nagyon emberiesen komolyan elvert. Az Árpád 24 hektárt azt megsemmisített 100%-ba, a többi az buza volt és kukorica. Hát buzákat azt olyan 80-25%-ig vert el. Hát ott gyönge termés, itt ott szedtünk össze egy keveset belőle. Sajnos a repcefődeket is a kisbeográdi határba, azokon is átment a jég. Ott is olyan 25-50%-os kár lett.
0: Az északbácskai térségben leginkább Ludas környékén a március és április szinte csapadékmentesen zajlott. Azokon a településeken, ahol legalább 10-20 mm csapadék hullott, ott 500 kg-mal vagy akár egy tonnával is nagyobb hozam született. A környéken azonban a csapadék elmaradt, ezért a helyi gazdáknak legalább 40-60%-os terméskieséssel kellett számolniuk. De akadnak olyan helyek is, ahol még ettől is nagyobb volt a veszteség. Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, védik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak. Aladics Tibor, ludasi termelő.
2: Talán az utóbbi 10 év legrosszabb terméshozamát tudtuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb termelési átlag a búza esetében a 2 tonna per hold. Ez megijesztett mindenkit, hiszen tényleg az utóbbi időben nem volt ennyire rossz még a kalászosoknak a hozama. Talán emlékszek még a 2022-es évre, amikor az ukrán háború kitört, akkor volt egy hasonló száraz tavaszunk, akkor is hasonlóképpen rosszak voltak a terméseink, csak akkor éppen a szorzónk az 35 dinár volt, nem pedig 20.
0: Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg. Kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik.
3: Több mint 10 000 afrikai sertéspestissel fertőzött disznót ölnek le szerémség egyik legnagyobb sertéstelepén, Herkócán. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter emlékeztetett arra, hogy az afrikai sertéspestis a világ több mint 70 országában, Európa 16 államában is jelen van, köztük Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Szerbiában a legtöbb esetet a szerémségben és a macsvai körzetben regisztrálták. A miniszter közölte, hogy az állam kártalanítja a telep tulajdonosát. Hozzátette, hogy jelenleg Európában nincs engedélyezett vakcina a betegség ellen, ezért a járvány terjedésének megakadályozásában továbbra is a szigorú járványvédelmi intézkedések betartása a legfontosabb. Glamočić egyúttal hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent veszélyt. Magyar Kanizsán igen, Zentán nem alkalmas a Tisza fürdőzésre. A hivatalos mérések szerint Magyar Kanizsánál a folyó vízminősége a megengedett határértékeken belül van, és a helyiek sem tapasztaltak szennyezésre utaló jeleket. Zentán azonban az elmúlt hetekben tömeges halpusztulásról számoltak be. A rendkívüli hőség ugyanakkor mindkét településnél érezteti már hatását, és a magas vízhőmérséklet az élővilág egy részét is megviseli. Korom Sarolta a mikrofonnál.
4: Zentánál az elmúlt hetekben komoly problémák jelentkeztek a Tiszán. A helyiek tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízminták alapján, amelyeket a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet munkatársai végeztek, a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. A problémát a szakértők szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet okozhatta. Vörös Attila, zentai polgármesteri tanácsadó.
5: Mi azt gondoljuk, hogy főként a hőség játszott ebben nagy szerepet, mert hallottuk, hogy a Svetijevoi tó, a DTD kanál és a Ferenc csatornán mindenhol kishalak pusztulása történt. Ezek a kishalak a felsőbb rétegekben, ahol a meleg miatt kevesebb az oxigén, ott voltak halpusztulások, de ez már abszolút nincs, most se a Tiszán. Millió számra vannak az apró halak, nagy halból nem volt pusztulás, tehát mérgezésnek jeleit úgy a felmérésbe, úgy a Tiszán fürdőzők se találtak semmilyen haltetemet.
4: Az illetékesek szerdán újabb mintát vettek

0: A folyóból, ennek eredményei pedig a napokban várhatóak, és erről is értesítik Zenta község polgárait az önkormányzat hivatalos felületein. A magyar-kanizsai szakaszon nem tapasztaltak tömeges halpusztulást, ami arra utal, hogy a Tisza élővilága ezen a részen megfelelő állapotban van. Ugyanakkor sok kérdést vet fel, hogy az idei tiszavirágzás ugyan elindult, de megszakadt, így a fűrajzás is elmaradt. Sarnyai Csaba, hajós kapitány.
1: Itt vannak olyan elméletek, amelyek talán a víznek a sok-sok az elmúlt évekbeni lelassulásának a következményei, gondolok a vízhozamra, amely ugye egy természetes tisztító úgymond szerkezete a folyónak, hogy ez a hatalmas vízmennyiség, ami áradáskor kitakarítja a medret, úgymond már lesöpri ezt az apró szemcsés iszapot, illetve a homokot. Ez ugye nincs. Ez elmúlt az elmúlt évek során, és viszont az eliszaposodás pedig nagyon jellemző most már a folyóra, és valószínűleg a tiszavirág lárvákra is kihat.
0: A folyó vízhőmérséklete jelenleg is magas, megközelíti a 28 Celsius fokot. Ezt az értéket a Tisza általában csak augusztus közepére éri el. A magas hőmérséklet miatt több helyen a folyami kagylók pusztulása is megfigyelhető.
1: Ami az élővilágot illeti, ez a hőmérséklet bizonyos állatokra káros, ártalmas. Gondolok itt például a kagylókra. Vannak olyan kagylók, amelyek 26,5 fokos víznél már kezdenek elpusztulni. Ennek az oka az, amit az előbb mondtam, hogy bizonyos baktériumok ezen a hőfoknál kezdenek aktivizálódni, és a fermentáció megindul a ki szervezetükben, és ugye gázosodás, és akkor ilyenkor mondjuk azt, hogy úsznak a kagylók a vízen.
0: Érdekesség, hogyha a Tisza partján tömegesen megjelennének a folyami rákok, az nem különleges látványosságot, hanem komoly figyelmeztetést jelentene. A rákok ugyanis rendkívül érzékenyek a víz minőségére, és ha nehézfémek vagy más veszélyes szennyező anyagok kerülnének a folyóba, akár a partra is kimászhatnának. A szakemberek szerint éppen ezért a folyami rákok viselkedése fontos jelzője lehet a Tisza állapotának. Itt azonban erről szó sincs.
2: Rendkívüli támogatást kaphat minden felnőtt szerbiai állampolgár, jelentette ki Alekszandar Vučić a szerbiai RTV szerda esti híradójában. A szerb elnök kifejtette, a bejelentett egyszeri juttatások mellett további intézkedéseket is meghoznak, amelyek minden nagykorú állampolgárra vonatkoznak majd. A politikus az országban esedékes választások lehetséges időpontjáról is beszélt, Lajko Anett összeállítása.
3: A szerbiai nyugdíjasok egyszeri pénzbeli támogatása, valamint a gyógyszerköltségek csökkentése mellett újabb, a lakosság életszínvonalát serkentő intézkedéseket vezetnek be, emelte ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a tervek szerint ezek az intézkedések szeptembertől várhatóak, de azon dolgoznak, hogy akár már hetekkel előbb megvalósuljanak. Továbbá minden nagykorú szerb állampolgárt is meg szeretnének lepni, jelentette be a politikus. Hiszem, hogy sikerül még valamivel igazán jót adnunk a polgárainknak. Bízom benne, hogy így lesz, bár még nem mondhatom el teljesen, mert most vizsgáljuk, hogyan is néz ki a dolog, de hiszem, hogy Szerbia minden nagykorú polgárának örömet fogunk szerezni, csak még meg kell néznem, hogyan és milyen módon, és mindezt nem költségvetési forrásokból, ezt azonnal szeretném leszögezni. Nehogy valaki azt gondolja, hogy választásokról, vagy mit tudom én, miről van szó a költségvetés pénzéből. Mi kutatjuk a dolgokat, és hiszem, hogy a következő napokban a polgárok elé állunk, és az emberek nagyon elégedettek lesznek. Sok jó intézkedés, sok jó dolog lesz, és bízom benne, hogy a szerbiai emberek elégedettek lesznek. A társadalmi megosztottság kapcsán Vučić kiemelte, hogy arra kéri az embereket, hogy ne fogadják el a széthúzást. Egységes Szerbiát szeretnénk, ahol a gyerekek, a fiatalok, a középkorúak és az idősek egy asztalhoz ülnek és beszélgetnek, hangsúlyozta a szerb elnök, majd a választások lehetséges időpontjára is kitért. Ami számomra fontos, bízom benne, hogy vagy augusztusban, vagy szeptemberben megszületik a döntés a választások kiírásáról. Ennek értelmében ezek a választások vagy októberben, vagy novemberben lehetnek. Ez a lényeg. A legvalószínűbb, hogy először a parlamenti, majd az elnök választás következik, és így mennek majd a dolgok. Alekszandar Vučić reagálva a hírre, miszerint az Európai Unió tagállamainak nagyköveti szintű vitáján Szerbiáról nem született megegyezés a harmadik csatlakozási fejezetcsoport megnyitásával kapcsolatban, elmondta, hogy két vagy három ország határozottan ellenezte azt. Szerinte keményen dolgoznak, és mindent megtesznek, amit az Európai Bizottság kért. Kiemelte, megvan a kapacitás a reformok gyors végrehajtására.
4: Sport.
2: Negyed döntőkkel folytatódik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este közép-európai idő szerint 22 órától az elmúlt két alkalommal finalista Franciaország és a 2022-ben legjobb négyig jutó Marokkó mérkőznek meg egymással. Pénteken 21 órától Spanyolország Belgiummal csap össze az elődöntőbe jutásért. A hétvégén sem maradunk foci nélkül, szombaton ugyanis 23 órától a Norvégia-Anglia összecsapást izgulhatjuk végig, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentína és Svájc mérkőzését követhetjük. A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ismét benépesült az adai lóversenypálya. 32. alkalommal szervezték meg a Vadvirág néptánc és népzenei tábort. És világverseny előtt a birkózó lányok, nemzetközi elit magyar kanizsán. Jönnek a részletek. Ismét benépesült az adai lóversenypálya. 32. alkalommal szervezték meg ugyanis a Vadvirág hagyományápolók kör, a népszerű Vadvirág néptánc és népzenei tábort. A július 7-e és 11-e közötti ötnapos rendezvényre több mint 170 fiatal érkezett Vajdaságból és Magyarországról. A néptánc és népzene tanulás mellett kézműves foglalkozások, közösségi élmények és igazi családias hangulat várja a résztvevőket. Horváth Kátai Orchidea és Balogh Sára riportja.
4: Sterbik Noémi a barátnője hívására érkezett először az adai néptánc csoportba, majd a táborba, ahol a közösség és a jó hangulat azonnal magával ragadta. Azóta rendszeres visszatérője a rendezvénynek, ahol a tánctanulás és a látványos viseletek mellett a sokrétű kézműves foglalkozásokat is nagyon élvezi.
5: Én agyagozáson, varráson, makramét karkötő készítésén csináltam szappantartót ilyen ágacskákból, és még ennyi, de csinálok még.
4: A tábor nem csak az oktatásról, hanem az életre szóló kapcsolatokról is szól. A családias légkörhöz a szülők is nagyban hozzájárulnak, akik a helyszínen főznek a résztvevőkre, így biztosítva a házias ízeket. Kirk Zoltán, néptáncoktató Komlóról.
6: Nagyon-nagyon-nagyon jó barátságok kötöttek itt zenészekkel, táncosokkal, vezetőkkel, évközben is szoktunk jönni koreográfiát készíteni, táncot tanítani. Nagyon barátságos, családias a légkör, az, hogy itt főznek ránk a szülők, ez egy külön öröm, mert nincs párja annak, tehát máshol vannak táborok, ahol nem úgy főznek, hanem hozzák az ételt, ez nyilván házias ízek sokkal jobbak.
4: A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy évről évre szélesebb rétegeket mozgat meg, a fiatalabb óvodásoktól egészen a felnőttekig. Varga Lívia, szervező.
7: Sok visszajáró vendégünk van, és a gyerekek itt nagyon jól érzik magukat, valamint még az is fontos számunkra, hogy itt egészen óvodáskor, illetve 3 éves kortól, tehát még óvodáskor előtti kortól egészen fölnőtt korig vannak résztvevők.
4: A legkisebbek délelőtti népi játékai mellett a haladók 4 tájadség táncanyagát sajátítják el. A sátorozók napjai reggel 9-től egészen az esti bemutatókig sűrű beosztás szerint telnek. A januártól szervezett 5 napos rendezvény július 11-én egy esti gála műsorral zárul a lóversenypályán, ahol a növendékek, a szülők és hozzátartozók elők mutatják be a tanultakat.
2: És gála műsorral zárult a Székelykevén megrendezett délbánsági hagyományőrző anyanyelvápoló közösségépítő néptánc és népzenei tábor is. Az 5 napos program során a résztvevők néptáncot, népdal éneklést és hangszeres zenét tanultak, megszerzett tudásukat pedig a szülőknek és az érdeklődőknek is bemutatták. Gyuris Karolina és Vágó Kriszta beszámolója.
8: A záróműsoron egymást követték a gyermekjátékok, a néptáncosok, a citeránsok, a vonós zenészek és a népdalénekesek, akik nagy tapssal jutalmazott produkciókkal mutatták be mindazt, amit a tábor 5 napja alatt elsajátítottak. Szilágyi Larissa.
9: Én a táncra és a citerára készültem, és jövőre is szeretnék jönni.
8: A tábor célja nem csak a népzene és a néptánc oktatása volt, hanem az is, hogy a gyerekek közösen tapasztaljanak meg olyan élményeket, amelyek tovább erősítik a hagyományok iránti szeretetüket és az összetartozás érzését. Kálmán Erdély Lenke, néptáncpedagógus.
10: Egy ilyen műsor után azt hiszem, hogy az embernek csak így annyit tud mondani, hogy csordultig van a szíve, olyan tartalmas napokat töltöttünk együtt, és azt hiszem, hogy ennek látszik itt az eredménye, mindenki magából telhető legtöbbet adta úgy az oktatók, mint a gyermekek terén.
8: A táborban minden gyerek megtalálhatta azt a foglalkozást, amelyben örömét leli és továbbfejlődhet. Gyürfi Horváth Gizella, szervező.
11: Gyerekek több mindenbe belekóstolhattak. Volt, aki első nap után úgy döntött, hogy mégse arra jár majd, amire előzőleg jelentkezett, mert valami más jobban tetszett neki, de hát persze ez is benne van a választási lehetőségben, mert azért vannak itt, hogy kipróbáljanak mindent, és megtalálják azt, ami valóban érdekli őket.
8: A résztvevők új tudással, élményekkel és barátságokkal gazdagodva tértek haza.
12: Sport.
2: Újvidéken mérkőzik meg ma este a Ferencváros és a Vojvodina labdarúgó csapata az Európa Liga első selejtező körének nyitányán. Az újvidéki csapat az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai idényét követően vág neki az európai szezonnak, ám a párharc esélyese ennek ellenére is a budapesti együttes, hiszen évekre visszamenőleg a BL vagy az EL csoportkörében szerepeltek. A párharc győztese az Európa Liga selejtezőjének következő körében a holland Twente ellen lép pályára, míg a vesztes az Európai Konferencia Liga selejtezőjében folytatja európai szereplését. A ma esti mérkőzés 20 órakor kezdődik Újvidéken, a visszavágót pedig egy hét múlva rendezik Budapesten. A világbajnokság előtti utolsó simításokat végzik a Vajdasági Birkózó Akadémián a szerb, a magyar és a horvát női U17-es válogatott tagjai. A magyar kanizsai edzőtáborban a fiatal sportolók egymást segítve készülnek az idény legfontosabb megmérettetésére. Korom Sarolta tudósít.
0: Kemény munka zajlik a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémián. A közös edzőtáborban a három ország legtehetségesebb U17-es női birkózói csiszolják technikájukat és formájukat a nyári világversenyek előtt. A magyar válogatottból 6 versenyző is ott lesz a két hét múlva Bakuban sorra kerülő U17-es világbajnokságon. Bárány Almási Bianca, magyar U17-es válogatott.
13: Ilyenkor már a saját technikáinkat tökéletesítsük, tehát amiket eddig egész évben gyakoroltunk, amik a legjobban mennek, azokat gyakoroljuk teljesen, és hát így erőben arra gyakorolunk, hogy erőben, meg fizikailag teljesen ott legyünk, hogy ne jól jöjjön ki pont akkorra.
0: A szerb U17-es női válogatott számára is fontos állomás a magyar kanizsai felkészülés. Győri Iringó, szerb U17-es válogatott.
14: Új ingereket kapunk, és nem csak a megszokott edzőpartnerekkel készülünk, mert például, hogy elmenjünk egy versenyre, ott is különböző fogások vannak, valaki másképp csinálja.
0: A horvát válogatott számára sem ismeretlen a helyszín. Az elmúlt években több európai és világbajnokság előtt is magyar kanizsán készültek, ahol a nemzetközi edzőpartnereknek köszönhetően magasabb színvonalú munkát végezhetnek. Mara Blazsekovic, horvát U17-es válogatott. A felkészülés remekül zajlik, kiváló edzőpartnereink vannak. Magyarországról és Szerbiából is érkeztek birkózók, így nagyon jó színvonalú edzéseken vehetünk részt, és úgy gondolom, hogy ez sokat segít a felkészülésben. A hét során magyar és horvát szakemberek irányításával zajlottak az edzések, amelyek során a sportolók nem csak saját válogatottjuk tagjaival, hanem egymás ellen is rendszeresen szűnyegre léptek. Schleiz Gabriella, magyarországi edző.
15: Most ezen a héten azért már sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a küzdőedzésekre, az intenzitásnak a növelésére. Egyre többet küzdőzünk, nemzetközi edzőpartnerekkel tudunk készülni, úgyhogy ez egy nagyon jó alap a továbbiakban.
0: A Vajdasági Birkózó Akadémia évről évre egyre több nemzetközi edzőtábornak ad otthont. Az itt készülő sportolók korszerű körülmények között nyugodt környezetben koncentrálhatnak kizárólag a felkészülésre. Bálint Zoltán, a Vajdasági Birkózó Akadémia ügyvezetője.
16: Ez az egyik legjobb helyszín, a legjobb feltételeket tudja biztosítani a számukra. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy edzőtáborokra azok a helyek a legjobbak, ahol mindig kevesebb külső inger érje a versenyzőket, tehát rá tudnak fókuszálni, hiszen ezek az edzőtáborok általában a világversenyek előtt történnek.
0: A nyár során további nemzetközi edzőtáborok is lesznek még Magyar Kanizsán. Emellett megrendezik az összetartozás tábort is, amelyen a szeptemberben induló akadémisták vesznek részt Vajdaságból, Budapestről, Horvátországból, a Felvidékről, valamint az újonnan létrejövő Székelyudvarhelyi Akadémiáról.
2: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradónkat hallották.
12: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, holnap is sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, többfelé viszont élénk, néhol erős lehet majd az északnyugati szél. Holnap hajnalban 14 fok várható, délután pedig 29 fokig melegszik a levegő. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától ismételten érkezem friss információkkal.
17: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
12: A legjobb retrózenék társaságában.
18: A 107,1 MHz-en.
12: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
8: Puff!
7: Nem varázsló, nem is jós.
8: A műsoretető kis János.
7: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
8: Manu.
7: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
8: Indul a mandula!
7: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
9: Legyenek ott!
7: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
7: Kis János,
9: nagy buli!
6: Ajánlót hallottak.
10: A 90-es évek zenéi, a magyar retrózsák,
6: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Mi játsszuk a legjobb retrózenéket. SMR.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

mechanik elsüllyedését. Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Olaszországban a zenét Modugno születése előtti és Modugno születése utáni időre osztják. Ő felszabadult volt a színpadon, előadta a dalait. Őt tekintik az első zene és dalszerzőnek, vagy ahogy hívták, cantautore, mert hogy a dalainak szövegét és zenéjét is ő szerezte. A Sanremo-i dalverseny nagy legendája, azokból az évtizedekből, amikor még két előadó adott elő minden szerzeményt, és valóban a dalok versenyeztek. Az Eurovízión is többször szerepelt. Előadó művész, filmcsillag és operaénekes is volt. 1984-es súlyos sztrókját követően visszavonult kicsit a zenéléstől, mivel egyik oldalára majdnem teljesen lebénult. A rehabilitáció ideje alatt politikával is foglalkozott. A torinói képviselőházban harcolt a hátrányos helyzetűek, a mozgás korlátozottak és mindenki más jogaiért. Modugno mester, vagy csak Mr. Volare, ahogy az olaszok hívják. És mindenki más jogaiért. Modugno mester, vagy csak Mr. Volare, ahogy az olaszok hívják.

Dio, come ti amo. Mi viene da piangere in tutta la mia vita.

Amikor 1980-ban megjelent Frank Sinatra trilógia Múlt jelen jövő című lemeze, akkor mérföldkőnek számított. Soha előtte még egyetlen előadó sem jelentetett meg ehhez hasonló életutat összefoglaló anyagot. A múlt korongon régi nagy sikereit énekelte fel újra. A jelen volt az az összeállítás, amelyben előadta kedvenc kortárs darabjait. A jövőt pedig érdekesen láttatta. Mindenkinek tetszett, több Grammy-díjra is jelölték, a karmesteri pálcával pedig a szakma legendái Billy May, Don Costa, Gordon Jenkins és Nelson Riddle vezényelték a zenekart. Egyetlen ember fejezte ki nem tetszését, a híres rádiós Jonathan Schwartz. Ő a műsorában is elmondta, hogy Sinatra megénekelt jövőképe és az ahhoz kapcsolódó zenei anyag bődületesen gyerekes. Persze az öreg kékszemű betelefonált, de neki is volt véleménye, Schwartzot pedig rövid pihenőre küldték. A lemez mindezek ellenére itt maradt, kiállta az idő próbáját, ahogy Sinatra is, aki sokszor fogott padlót, de mindig felállt. Azt mondják, a New Jersey vérvonalnak köszönhette. Bruce Springsteen anyja fogalmazta ezt meg talán a legjobban. Egy zenegéből szólt a hangként is ismert művész dala, amikor odafordult fiához és csak annyit mondott: hallod ezt a hangot? Jól jegyezd meg, mert ő Frank Sinatra és New Jersey-ből származik.

Sammy Davis Jr. művész családból származott, folyton kereste a helyét a szórakoztatóipar fénylő csillagainak egén. Felnézett barátaira, és mindig mondogatta, hogy ő olyan akar lenni, mint Frank Sinatra. Az öreg kékszemű pedig annyit mondott erre, hogy miért lennél te egy Sinatra utánzat, amikor te lehetsz és vagy a legjobb Sammy Davis Jr. Milyen igaza volt, kiállt mellette akkor is, amikor bőrszíne miatt majdnem nem engedték, hogy megaludjon abban a Las Vegas-i szállodában, ahol fellépett. Aztán láss csodát, megágyaztak neki. A hangja senkihez sem fogható, táncos, komikus és énekes. 100 évente sem mindig születik hasonló, ő következik most.

A hölgyet, akitől a következő három felvételt választottam, a Country zene First Lady-ének is hívták. 1960 és 70 között 20 olyan dallal ajándékozta meg a közönséget, amely a country slágerlisták első helyére került. Sikereinek köszönhetően megváltoztatta azt a képet, amelyet előtte a női előadókról kialakítottak. Egy másik nagy énekes, George Jones volt a férje. Házasságuk olyan volt, mint egy hullámvasút. Fantasztikusan indult, de gyorsan véget is ért. Nem élhette meg az aranykort, mert már fiatalon számos egészségügyi problémával küzdött. 26 műtéten esett át. 1998-ban fotelében aludt el örökre. 55 éves volt. A hangja azonban még mindig itt rezonál. Feledhetetlen.

0: Yves Montand hivatalosan egy nővel volt kapcsolatban élete végéig, ő Simone Signoret, francia színésznő volt. Persze a pletykák Marilyn Monroe-val és más színésznőkkel is összekötötték, persze ő ezekről sosem beszélt. A szóbeszédet félretéve egy igazi úriember volt. Edith Piaf fedezte fel, a legnagyobb sikereit pedig a Jacques Prévert és Joseph Kozma, azaz Kozma József párosnak köszönheti, hiszen úgy adta elő a megzenésített verseket, ahogy előtte és azóta sem tudta senki. Ő volt Párizs hangja. 1981-ben a legendás Olimpia színpadán adott egy bensőséges koncertet. Ezzel köszön el önöktől a szerkesztő, Agáti Gábor.
1: Des milliers, des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panon.rtv.com-ra.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettük.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
0: A régi zenék otthona.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Radio Disco.
1: Ok.
2: A lemezlovas, Kis János.
0: Illetve szerénységem, Manu.

Szép estét van mindenkinek, illetve szavaztok csütörtök este, most csütörtök esténként ez a hullámhosszon a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, az egész világon követhető műsor indul, illetve el is indult, és egészen este 10 óráig fog tartani helyi idő szerint. Ez egy olyan műsor, aminek a neve Rádió Diszkó. Aki ezt kedveli, szereti, az rossz ember nem lehet, legfeljebb más disztóságok elkövetésére és alkalmas személyiség, és egy olyan műsor, ami tulajdonképpen nem is létezik, most fogjuk elkövetni. Én vállalom a főkolompos szerepét, aki velem tart, ne féljen, tulajdonképpen a törvény ezt még egyelőre nem bünteti, visszamenőlő hatással később se lesz, úgyhogy írjatok, jelentkezzetek, 066 36 36 33, ez az elérhetőség. A régi keltezésű pörgős diszkó ütős felvételeket szoktuk újra meghallgatni a Rádió Diszkóban, csak is kizárólag ilyen felvételeket lehet itt hallgatni, más ne kérjetek be, úgyse fogom teljesíteni. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatársa, keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, Masa Dávidról van szó. Az első felvétel már korongon van, azt hiszem való az 50-es években ott meglehetősen népszerű ez a hölgy, Little Peggy March a neve, és egy felvétel tőle, talán a legismertebb, I Will Follow Him, és én követni fogom őt.

És következik a két szép fiú, annak idején a Modern Talkingot, mint együttest úgy konferálta fel a két szép fiú, nem tudom miért szeretik, kedvelték, imádták a hölgyek világszerte ezt a két szép fiút, mikor egyik se hasonlított rám, ez tény és való. Most már tudom, hogy miért. Azért, mert ilyen is hasonló felvételeket adtak, mint ami most következik. Do you wanna? Akarod-e?

Kovacsik József az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartozik. Szép rádiódiszkós estét ki a mindenkinek, aki velünk van, és azt írott, kedves József, ha kézdél valakor szereti meghallgatni Mandy Beeman felvételét, illetve Mandy Beeman Band együttes felvételét, búcsú Hawaii szigetektől, goodbye Hawaii, hát szerencsét, itt van nálam kézdél, sőt azt is tudom, mikor adták ki, 1980-ban jelent meg ez a kislemez, József kérésére már is a rádiódiszkóban szól.

A puszta mérgesi csipet csapat nevében Fődi Orsa jelentkezett. Azt írod, kedves Orsa, hogy ó, drága Manu, az én vagyok. Behúztam a hasamat, és kihúztam amit a mikrofon előtt, és most majdnem lebegek a stúdióban a mikrofon előtt. Azt írod, kedves Orsa, hogy izgatottan várod a retro rádiódiszkót, és válasszak a személyetekre szabott zene számot. Húhaj, feladtátok a leckét. Egyszer már sikerült, kétszer már sikerült. Lehet, hogy harmadszor is fog sikerülni. Ki tudja, megpróbálok a bőrötök alá bújni, elrabolni a szíveteket, úgy érezzétek, hogy rádiódiszkó nélkül a csütörtétnek semmi értelme sincs, sőt, lehet, hogy Vatikán előbb-utóbb törölni is fogja. Na mindegy, próbálj meg ezzel a felvétellel. Hasonló a stílusa, ritmusa, mind amit megkedveltetek a múltkor. Ennek a címe Neon Harvest.

Szóval, ami szóval kíváncsi vagyok a puszta mérgesi csipet csapatok a véleményére erről az előbb elhangzó zeneszámról, hiszen Georgie Ausztráliában megtette már az első lépéseket a világ sikerre felé. Legyetek ti is részesei, segítsétek egy icipicikét ebben az igyekezetében. A Roxette együttes felvétele következik Ibolya kérésére, a kérd a címe The Look.

A következő zenekérés, amit teljesíteni fogok, valahol a jövőből érkezett, pontosabban a holnapból, az egy kicsit hűvös, téles Ausztráliában. Mostan péntek hajnali 4 óra után van az idő. Georgi onnan jelentkezett, üdvözlet a rádiódiszkó hallgatóinak. Egy hadsaklit felvétel szereti meghallgatni, kedves Georgi. Hát ebben a változatban van meg ez a zeneszám, amit most le fogok pörgetni. Nem ezt a változatot kérted, ez van itt.

Hát igen, ilyenek az okos gépek. Más konferáltam fel, helyette beugrott egy, hogy csak itt helyett beugrott egy Bad Boys Blue felvétel, ha jól látom. A World Without You, a világ, az élet nélküled. Hát az olyan, mint a csütörtök rádió diszkonék, na ilyen a világ nélküled, de utána olyan Georgie felvétele, mint zeneszámot, egy picit várni körre, még egy másfél percet. Hát rohan az idő, másfél perc, pár másodpercet elmúlt. Ha csak egy felvétel Georgie kérésére Ausztráliából. Hiába, no, itt nálunk meleg van, és a hőségben az ember hajlamos különböző butaságokat elkövetni.

Egy olyan felvétel van a korongban, amit Claudia kérésére tettem fel a Rádiszka mai adásában. Én emlékszek annak idején erre a zeneszámra, nem tudom melyik most, a bécsi, müncheni vagy valamik londoni lemezklubban, illetve lemezklubban, lemezboltban, az elárusító hívta fel rá a figyelmemet, hogy ez figyel meg, ez egy ütős felvétel. Jó, hát tettem, hogy hallgassa bele, abban az időben ez volt a szokás. Föltették, hogy belehallgassak. Hát így hallgattam az elejében, ha mondom, ebben mit lehet ezzel kezdeni, mondom tulajdonképpen maximum tejet savanyítani, úgyhogy nyitva felejtem a frizzajtot. De akkor elkezdődött ez a része neki, ott tulajdonképpen ez a dal címe, azt mondják, hogy Johnny! A gyöngébe kedvén meg fogom ismételni a dalnak a címét, mert úgy hangzik, hogy Johnny! Jó, ide szépen hangzik. Az, amit magyarul az, hogy Jani! Igen, igen. És akkor utána kezdődik a lényeg, amire elkezdtétek rázni a rongyot, és nem bántam meg annak idején, hogy megvettem ezt a felvételt. Ez szól most Claudia kérésére.

a puszta mérgesi csipet csapat Viberen keresztül fényképkísérletben jelentkezett. Aztán hárman vagytok, és rám bízzátok, hogy válasszak zeneszámot. Egyet már teljesítettem, szeretnétek még kettőt, legalább egyet. Húhaj, melyik is legyen az? Hát, nem ismeritek ezt a felvételt, arról szól a zeneszám, hogy énekelj Pepe, illetve Cantare, Pepe, így valahogy.

0: inside the cantina. Sure, and everybody's gonna be poco loco, and there's gonna be a whoa, whoa, whoa, the fun.
1: Egy Modern Talking felvétel következik Kibolya kérésére. Szép estét kíván a rádióiszka hallgatóinak, és a You Can Win If You Want című felvételt szeretné meghallgatni. Egy kicsit lazább, nem szó szerinti fordításban annak idején is, ma is úgy fogom leforgatni a zeneszámnak a címét, hogy mindent lehet, csak akarni kell. De nagyon.

Sziszikes felvétele következik Szabina kérésére, aki szüleinek házassági évfordulók alkalmából szeretne kedveskedni egy sziszikes felvételet. Kedves Szabi, ki tudja, lehet, hogy a szüleid a Szabadka környékén látogatták a diszkoklubokat, akkor lehet, hogy hallották azt a felvételt, ami most kész tőlem, annak idején, amikor először lepörgette. Lehet, hogy az Amfora volt Palicson, de lehet, hogy máshol, nem is ez a lényeg. Lényeg az, hogy jól érezték magukat, legalábbis bízom benne, ha már ilyesmiket kérnek tőlem, kész tőlem, hogy neki kedveskedjé. Heartbreak Hotel sziszikestől.

A Csantéri Biliárdosok az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartoznak, üdvözlete mindenkinek, és hogy jobban menjen a játék, hogy beinduljon végre valahára ebben a melegben. De egy görög buzuki felvételt kérnek tőlem, nem nehéz kitalálni, mit fogok engedni a The Great Disco Buzuki Bandnek. Volt egy nagy lemeze, arra a nagy lemezre lemásoltak 3-4 kis lemezt, ime az egyik közülük, a Disco Buzuki.

0: A József a Horgosról jelentkezett, amit látok, kedves József, tegnap küldted el az SMS üzenetedet elérhetőségünkre, és azt írott, hogy minden ismerés a Szabadkai Magyar Rádiónak, ezt kell hallgatni. Most én nyitottam ki ezt az üzenetet, akkor lepörgetek egy felvételt, hogy csütörtök estékét mit kell hallgatni, illetve ebben az időben mit lehet hallgatni.
1: The Radio Disco. A nevem Kis János, de mindenki csak úgy ismer.
2: Mano!
1: A lemezlovas, aki több mint 50 éve pörgeti a slágereket.

A Fancy együttes egyik felvétel következik egy állandó rádiózó hallgató kérésére, aki így írta meg a zene kérését, üdvözlet mindenkit, valamit a Fancy-től. Következik valami a Fancy-től.

János Debrecenből jelentkezett. Szép estét kíván a Rádiódiszkó hallgatóinak és azoknak, akik itt a stúdióban dolgoznak. Egy Ken László felvételt szeretném meghallgatni, kedves János. Szerencséd van, itt van nálam kéznél, lefújom róla a port, mert már rég engedtem, és már is mehet.

Egy maxi single következik 1978-ban. 78-ban még a maxi singlek nem voltak olyan gyakori jelenség, de már akkor volt belőlük egy pár ima a bizonyíték. A Johnny Guitar következik a Slang együttes előadásában, maxi single változatban.

Egy kevésbé ismert együttes következik. Név szerint a Devon Irons nevű bandáról van szó. Kislemezüket fogom lepörgetni, méghozzá kislemeznek az úgynevezett B oldalá. Hogy miért? Azért, mert komoly hangerővel, ami a diszkoklubban olyan kötelező dolog volt, ha akartunk valami jót nyújtani a közösségnek, akkor ez fantasztikusan szólt.

Egészen más stílus ritmus következik, egy tibéni hallgatón kérésére üdvözlöm Rádiuszka hallgatóit, egy AC/DC felvétel következik, méghozzá a pokol harangjai, Hell's Bells.

Bonnie Tyler felvétele következik Sissi kérésére. Bonnie Tyler a napokban hunyt el 75 éves korában. Annak innen a diszkoklubban az a, hát ahogy szoktam mondani, repetfazik hangja miatt volt népszerű, meg különben jó zenéket is adott ki. Ime egy a sok közül. It's a Heartache, Bonnie Tyler.

0: Az ennyi kérés SMS oldalunkra Csaba aláírása futott be, fősoroltan ilyen felvétel, kedves Csaba, mi is legyen, az első a Balla-Balla, harmadik része Francesco Napolitól, kezdjük ezzel!
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì!
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa!

Virág Devi hallgatók is jelentkezett, üdvözlet a Rádió Diszkó hallgatóinak. Egy Lian Ross felvételt szeretné meghallgatni, rám biztad a választás. Legyen akkor a szerelem, az a szerelem angyala, Angel of Love, Lian Ross.

A zenekérés Csaba aláírása futott be SMS oldalunkra, és azt írott, kedves Csaba, hogy rég hallottad a Katya Katyerinát. Hát igazából a helyes úgy kellene mondani, rég kérte tőlem bárki is a Katya Katyerinát, Csaba most megtette.

Sziszi puszta mérges jelenkezett, azt írja kedves Sziszi, hogy a naplemente nélkül, ha a rádiodiszkó nem komplet, tulajdonképpen nem merek szórakozni az egészségemmel, mert ki tudja, hát ha egyszer puszta mérgesre vetődök, és akkor még egy pohár vizet csak kapok tőletek, mert nem ment a naplemente a rádiodiszkóba. Ezt nem merem megkockáztatni.

István és Gizella Adorjánról jelentkezett, az állandó rádiódisz hallgatók közé tartoznak. Hát meg szoktak látogatni, amikor valami terepi fellépés, hát augusztus 6-án Palicsonnal, Rihai, Omfora Lemezkú bejárat előtt fog szerepelni a rádiódiszkó, élő műsor lesz, 6-án este 8-tól 10 óráig műsor, de már korábban is ott leszek, kicsit korábban is fogok muzsikálni. Ha aki ott lesz, szívesen látom, belépés nincs, ingyenes, úgyhogy a lényeg az, hogy jól érezzétek magatokat. Hát, hogy függetlenül tudnám nekik teljesíteni a zenék kérést, hiszen itt van nálam kéznél, amit István és Gizella szeretne meghallgatni. Catch me now, I'm falling.

Volt egy időszak, amikor az egész világ, illetve majdnem az egész világ Macarena lázban éget. Babi nevű hallgatón kérésére most pont ez a felvétel a Macarena következik.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: A rádiódiszkó mai műsor idejében még egy rövid lélegzetű, de ütős felvételt tudok belepréselni. Kevésbé ismert a dal címe, de annak ide, ha jártatok hozzám, vagy bárhova, ahol engedtek Vincent Montana felvételeket, akkor hallhatátok, rázhatátok a rongyot el a dalra. Címe The African Track.

Nos, ennyi fért bele a Rádiódiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádiódiszkó az a hullámhosszan egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és két alvás után már itt a szombat. Szombaton ez a hullámhosszon a 107,1-en, a 107,9 MHz, és természetesen az interneten keresztül is hallható, követhető, a slágergyár lesz hallható. 14 és 20 óra között valamivel lassú ritmusban zajlik ott az élet, de bízom benne, hogy akkor is velem lesztek. De ne menjetek messzire, aki velünk tart továbbra is a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsorkezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Masa Dávid a keverőpult mögül, mosolygó üdvözöl benneteket, mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!

Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. Hi ho, hi ho.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
3: a 107,1-en.

Thank you. Thank you.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

0: miljoona rock!
1: Aztán 7,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.